0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: girl. But it's don't know if I'm not your man.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: do.
1: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kivezetik a benzinástoppot, korlátoznák a volt államfői juttatásokat, változik a MOHU szolgáltatása, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Döntött az országgyűlés az üzemanyag ástopról, kivezetik azt. A parlament megszavazta az erről szóló törvénymódosítást. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a nemzeti energiapolitikai helyzet javulásával indokolta a lépést. A jogszabály alapján a kereskedelem politikáért felelős miniszter ezentúl rendeletben állapíthatja meg a benzin és a gázolaj hatósági árát, ha a piaci viszonyok azt indokolják. Már nem járna a havi több milliós plusz pénz, korlátozná a korábbi köztársasági elnökök juttatásait a kormány. A Tisza párt legújabb alkotmánymódosítási javaslata szerint azok az államfők, akik nem töltik ki teljes mandátumukat, a jövőben nem részesülhetnének az egykori köztársasági elnököknek járó kedvezményekben. A döntés jelenleg Novák Katalint és Schmidt Pált érinteni. Két új kapvillamos rója az utakat a fővárosban. A műszaki vizsgálatok, valamint az előírt próbafutások teljesítését követően álltak forgalomba. A szerelvények a korábban megrendelt 51 darabos flotta részei, amelynek járművei folyamatosan érkeznek Budapestre. Változik az építési-bontási hulladék leadása a hulladékudvarokban. Júliustól már nem lesz díjmentes. A MOHU tájékoztatása szerint a lakosságnak bruttó 36 forintot kell fizetni kilogrammonként a törmelék átvételéért. A szolgáltatás továbbra is csak magánszemélyek számára lesz elérhető, mennyiségi korlátozás nélkül. A változtatást azzal indokolják, hogy az ingyenes rendszerrel több gazdálkodó szervezet is visszaélt, ami veszélyeztette a szolgáltatás fenntarthatóságát. Megkezdődött a balatoni strandok idei kék hullámzászló minősítése. A szolgáltatások színvonalát, a tisztaságot és a családbarát megoldásokat értékelik több mint 40 fürdőhelyen. Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára rádiónkban úgy vélte, a minősítés nem csak verseny, hanem fontos visszajelzés az üzemeltetők számára is.
2: Olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami a jövőbe mutat már.
1: Marad a hőség, az UV-sugárzás országszerte nagyon erős, 33-34 fok köré melegszik a levegő. Holnap is tikkasztó meleg lesz, 35 fokot mérhetünk délután. Ekkor sem jön frissítő zápor, országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a kánikula. Sokaknál keringési panasz, vérnyomás, ingadozás, rosszul lét jelentkezhet. Nő az infarktusok, sztrókok kockázata.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Elindult a nyári élelmiszerlánc ellenőrzés. Menet közben esett ki egy nő egy kis teherautóból. Hűtőház égett Gelsén. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Elindult a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az augusztus 20-áig tartó vizsgálatok középpontjában a közkedvelt nyári élelmiszerek állnak, mondta rádiónknak Helik Ferenc, a Nébik élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
3: Célkeresztben a grillezésre szánt húskészítmények, kolbászok, illetve a különböző pácolt húsok vannak. Ezeket az előállító üzemekben fogják ellenőrizni a Nébik szakemberei. Jégkrémeket, fagylaltokat, kész jégkockákat, az úgynevezett bringás büfékben pedig a nyár kedvenc italát, a rozé borokat fogjuk ellenőrizni. Termelői piacokon, az útmenti árusoknál a zöldségek, gyümölcsöknek eredetét, nyomon követhetőségét, egyre több nyári tábor van, és az itt lévő közétkeztetés és fogjuk ellenőrizni, hogy megfelelő körülmények között állítják elő az ételeket.
2: Különös baleset történt Zalaegerszegen. A Balatoni úti felüljárón egy közlekedő teherautó utasa menet közben egyszerűen kiesett a járműből. Ezt írják a közösségi oldalukon a zalavármegyei rendőrök. A posztjuk szerint a kis teherautóban az anyós ülésen utazó utas az ablakot akarta felhúzni, ehelyett az ajtónyitót húzta meg, ezért esett ki a járműből. A 35 éves nő, akinek biztonsági öve nem volt bekapcsolva, az esés során az útpatkába ütötte a fejét, emiatt súlyos sérülésekkel vitték őt kórházba a mentők. A zalai rendőrök ezért újra felhívták a figyelmet arra, hogy a biztonsági öv akár életmentő is lehet. Kigyulladt egy többkamrás hűtőház Gelse és Kilimán között. A több mint 2000 négyzetméteres épület nagy része lángolt, emiatt beszakadt a tető szerkezete, ezért a tűzoltók kívülről avatkoztak be. Olvasható a Zalavármegyei katasztrófavédők honlapján. A nagykanizsai, a zalakarosi, a keszthelyi, a letenyei és a zalaegerszegi hivatásos, valamint a gelsei önkéntes tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, és 7 vízsugárral oltották a lángokat, a beavatkozást pedig a magasból mentők és vízszállítók is segítették. A katasztrófavédelmi mobil labor a helyszínen és Gelse irányában is méréseket végzett, de egészségre ártalmas koncentrációt nem mutatott ki, így lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. Veszélyt jelenthet a szénmonoxid a nagy hőségben. Kánikula idején megnövekszik a mérgező gázzal kapcsolatos riasztások száma. Érdemes nyáron is használni a szénmonoxid érzékelőt, mert a készülék életet menthet, mondta rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvívője.
4: A hőségben ugrásszerűen megemelkedik a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában csökken a kémények húzat hatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítők közvetlen környezetében szénmonoxid keletkezhet. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt 121 alkalommal vonultunk a szénmonoxid miatt. A legtöbb riasztás egyébként tavaly június 26-án érkezett, akkor összesen 27, amikor harmadfokú hőségriasztás volt érvényben.
2: Több kormányablak is zárva tart a héten Zalaegerszegen. Informatikai karbantartást végeznek, ezért ma a Kossuth Lajos utcai kormányablakban nincs ügyfélfogadás, holnap pedig a Munkácsi Mihály utcaiban, vagyis a zónában nem lehet majd ügyeket intézni. Ezt közölte a Zalavármegyei Kormányhivatal. Arra is felhívták a figyelmet, hogy halaszthatatlan ügyben Zalavármegye további kormányablakai változatlan nyitvatartási idővel várják az ügyfeleket, emellett online is lehet ügyeket intézni a magyarország.hu oldalon. Másodfokú vízkorlátozás elrendelését kérte a Zalavíz ZRT a Zalaszentgrót térségéhez tartozó 29 településen. A vízellátásért felelős két nagy medence, a Kehidakustányi és a Zalaszentgróti is leürült. A tartalékok elfogytak, a rendszer pedig nem képes pótolni a megnövekedett vízhasználatot, ezért van szükség a korlátozásra. Olvasható a Zalavíz közösségi oldalán. A posztjuk szerint a Zalaszentgróti vízi közműrendszerhez tartozó településeken már nem csak nyomás csökkenés, hanem vízhiány is várható. Ezért, ha életbe lép a másodfokú korlátozás, akkor tilos lesz locsolni és mosni. A gazdálkodó intézményeknek pedig 20%-kal kell csökkenteniük a vízfogyasztásukat. A korlátozás viszont nem vonatkozik majd az egészségügyi intézményekre és az óvodákra, bölcsödékre, valamint a szociális és gyerekotthonokra. Ezen a héten is várják a véradókat Zalaegerszegen. Pénteken a területi vérellátó Zárda utcai épületében nyújthatják a karjukat. Derül ki az országos vérellátó szolgálat honlapjáról. Vért továbbra is az adhat, aki elmúlt 18, de még nincs 65 éves. A testsúlya pedig több mint 50 kiló. A férfiak egy évben 5-ször, a nők 4-szer lehetnek donorok. A két véradás között pedig legalább 56 napnak kell eltelnie. Ha elmennek segíteni, egyenek és igyanak sokat, és vigyék magukkal a tajkártyájukat és a személyigazolványukat. A véradás nagyjából fél órát vesz igénybe, de három ember életét menthetik meg vele. Furcsább lesz a csapvíz Zala István területén. Csütörtökig többször is hálózatöblítési munkákat végez a Zalavíz. Erről írnak a közösségi oldalukon. A posztjuk szerint az öblítés miatt a megszokottnál magasabb fertőtlenítőszer tartalmat érzékelhetnek a fogyasztók, vagyis egy rövid ideig klórosabb szaga és íze lehet a víznek. De nem kell megijedni, a vegyszer a rendeletben előírt határérték alatt lesz a hálózatban, így nem káros az egészségre. A klór tartalmát ráadásul folyamatosan ellenőrzik majd a szakemberek. Nem csak Zala Istvánon dolgoznak a héten.

0: folyamatos online tájékoztatáson arra, hogy hol vannak forgalomkorlátozások, forgalommitorlódások. Ha elindulunk, ne a reggeli csúcsba tegyük, próbáljuk később, vagy sokkal korábbra halasztani az utazást. Nem csak a legrövidebb úton menjünk, hanem érdemes egy kis kerülőt beiktatni, hogy kényelmesebben érjük el a nyaralóhelyeinket.
1: Péntektől már közvetlen éjszakai vonattal is elérhető idén nyáron az Adria. A Retro Istria Express augusztus végéig naponta közlekedik majd a horvát és szlovén tengerpart felé. A Budapestről induló járat Zalaegerszegen is megáll, majd Ljubljanán keresztül több tengerparti célállomást is érint. A MÁV tájékoztatása szerint az utasok ülő, fekvő és hálókocsik közül is választhatnak az éjszakai utazáshoz. Kinyitott a Letenyei strand és termálfürdő. A létesítmény utoljára 2019-ben fogadta egész nyáron a vendégeket. Ezt követően a koronavírus járvány, majd a gazdasági helyzet miatt maradt zárva. Tavaly nyáron megpróbáltak újra kinyitni, de csak augusztusban tudott működni a strand. Így azt csak néhány hétig használhatták a fürdőzők. Most azonban újra várja a pancsolókat. Ráadásul megszépült környezetben. A hosszú leállás alatt ugyanis az épületek és a gépészeti rendszerek állapota is romlott, ezért ezeket az újranyitás előtt felújították, írja az AOL. Zalavár megyében a Letenyei strandon kívül összesen 15 természetes strand és számos élményfürdő áll a strandolók rendelkezésére, a nyári szünetben pedig valamennyi nyitva tart. Teljes felújításon esik át a zalabéri Huszka-ház, írja a Zalavár megyei hírportál. Az egykori épületben a jövőben ismét háziorvosi és fogászati rendelő, valamint védőnői szolgálat működik majd. A beruházás több pályázati forrásból és önkormányzati önerőből valósul meg, emellett a helyiek is részt vesznek a munkában. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Tovább fokozódhat a nyári meleg térségünkben, és a következő időszakban egyre inkább a kánikula lehet a meghatározó. A nappali hőmérséklet tartósan 30 fok fölött alakulhat, a hét második felében pedig akár 34-37 fok körüli csúcsértékek is előfordulhatnak. A napsütés lesz a meghatározó, a hajnali órák is egyre melegebbek lehetnek, így az éjszakai lehűlés már kevésbé hoz felfrissülést.
2: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép jó reggelt kívánok a Szent Iváni álomból most ébredőknek, jó készülődést a már ébren lévőknek, és jó utat annak, aki már elindult. Június 24-e van, szerda, és igen, Iván napja. 6 óra múlt 11 perccel, Maxim Levente vagyok, Avril Lavigne, aztán Olai Boya, majd a Savage Garden jön, ebben a sorrendben. Hívható SMS, Viber számunk 0620 55 55 155.
2: Best

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok június 24-én, az Ivánok névnapján, ez az év 175. napja, és hát ma éjszaka volt Szent Iváné. A június 23-áról 24-ére virradó éjszakát hívják így, évszázadok óta a nyári napforduló ünnepen még a kereszténység előtti időkből származik, és ha már kereszténység, ne hazudj! Don't lie, a Black Eyed Peas folytatja. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék, ma is meleg lesz, 31-36 fok, sok napsütés, egyre kevésbé valószínű hűsítő zápor, zivatar. A jövő hét elejétől, inkább a jövő hét közepétől azt mondom, majd enyhülés jön, addig pedig hát fokozódik a hőség, kitartást hozzá. Ma reggel is a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, közülük Robbie Williams és Kylie Minogue duettje szól mindjárt. Rögtön fél hét, jó reggelt, jönnek a friss hírek, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Elkezdődött a kék hullámzászló minősítés. Nyáron is veszélyes lehet a szénmonoxid. Külterületi utat korszerűsíthetnek Nagyrécsén. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Megkezdődött a balatoni strandok idei kék hullámzászló minősítése. A szolgáltatások színvonalát, a tisztaságot és a családbarát megoldásokat értékelik több mint 40 fürdőhelyen. Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára úgy véli, a minősítés nem csak verseny, hanem fontos visszajelzés is az üzemeltetők számára.
2: Olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami a jövőbe mutat már. Például a digitális megoldásoknak a vizsgálata, weboldalak, hogy mennyire vannak jelen a strandok, illetve milyen információkat tesznek fel rá. A játszótereknek az olyan átfogó vizsgálata, hogy mennyire árnyékoltak akár napvitorlával, növényzettel, hogy a különböző korosztályokat mennyire kiszolgálni.
1: A szénmonoxid miatt kellett kivonulniuk a tűzoltóknak Zalaegerszegen. Egy Vizslaparki úti társasházban jelzett a szénmonoxid érzékelő, a kiérkező katasztrófavédők pedig magas mennyiségben mutatták ki a levegőben a mérgező gázt. Mivel jelzett az érzékelő, ezért nem történt személyi sérülés. Olvasható a Zalavár megyei katasztrófavédők honlapján. Itt azt írják, hogy a hőségben ugrásszerűen megemelkedik a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában ugyanis csökken a kémények húzathatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítő környezetében könnyen szénmonoxid keletkezhet. Ezért újra felhívták a figyelmet, hogy érdemes érzékelőket tenni az otthonunkba, ami ilyenkor nyáron is életmentő lehet. Megújul a Bacónak hegyre vezető külterületi út Nagyrécsén. Sikeresen pályázott rá az önkormányzat, így 98 millió forintos támogatást nyertek az út korszerűsítésére, írja az Alakocka. A fejlesztés összesen 1185 méter hosszúságú útszakaszt érint, amely 4,5 méter széles burkolattal készül el. Az út két oldalán pedig 75 cm széles patkát alakítanak ki. A beruházás a hegyen élők, a gazdálkodók és a területen közlekedők számára egyaránt biztonságosabb és kényelmesebb közlekedést biztosíthat. Az út fejlesztése bármikor elkezdődhet, és 2029. februárjáig be kell fejeződnie. Tovább fokozódhat a nyári meleg térségünkben, és a következő időszakban egyre inkább a kánikula lehet a meghatározó. A nappali hőmérséklet tartósan 30 fok fölött alakulhat, a hét második felében pedig akár 34-37 fok körüli csúcsértékek is előfordulhatnak. A napsütés lesz a meghatározó, a hajnali órák is egyre melegebbek lehetnek, így az éjszakai lehűlés már kevésbé hoz felfrissülést.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 24-én szerdán. A héten nem jön front, és ma is kánikula várható, akár csak a következő napokban, sőt, egyre inkább az lesz a jellemző, hogy 36, 37, 38 fok is lehet majd. Akár az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős, ezért a szabadban mindenképpen gondoskodjunk bőrünk megfelelő védelméről. Fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, kerüljük az alkoholt, a zsíros, nehéz ételeket. Jó reggelt kívánok mindenkinek, a legjobb zenékkel, közülük most Eminem és Dido közöse jön, aztán a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Hét után visszatekerjük az időkerekét a bestiákkal. És hozom Whitney Houston I'm Your Baby Tonight című dalát is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
4: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Veszélyt jelenthet a szénmonoxid a hőségben. Zárva lesznek a kormányablakok. Komolyabb vízkorlátozás is életbe léphet Zalaszentgót térségében. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Rikát hallják. Veszélyt jelenthet a szénmonoxid a nagy hőségben. Kánikula idején megnövekszik a mérgező gázzal kapcsolatos riasztások száma. Érdemes nyáron is használni a szénmonoxid érzékelőt, mert a készülék életet menthet. Mondta rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvívője.
2: A hőségben ugrásszerűen megemelkedik a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában csökken a kémények húzott hatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítők közvetlen környezetében szénmonoxid keletkezhet. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt 121 alkalommal vonultunk a szénmonoxid miatt. A legtöbb riasztás egyébként tavaly június 26-án érkezett, akkor összesen 27, amikor harmadfokú hőségriasztás volt érvényben.
1: Több kormányablak is zárva tart a héten Zalaegerszegen. Informatikai karbantartást végeznek, ezért ma a Kossuth Lajos utcai kormányablakban nincs ügyfélfogadás. Holnap pedig a Munkácsi Mihály utcaiban, vagyis a zónában nem lehet majd ügyeket intézni. Ezt közölte a Zalavármegyei Kormányhivatal. Arra is felhívták a figyelmet, hogy halaszthatatlan ügyben Zalavármegye további kormányablakai változatlan nyitvatartási idővel várják az ügyfeleket. Emellett online is lehet ügyeket intézni a magyarország.hu oldalon. Másodfokú vízkorlátozás elrendelését kérte a Zalavíz ZRT a Zalaszentgót térségéhez tartozó 29 településen. A vízellátásért felelős két nagy medence, a Kehidakustányi és a Zalaszentgróti is leürült. A tartalékok elfogytak, a rendszer pedig nem képes pótolni a megnövekedett vízhasználatot, ezért van szükség a korlátozásra. Olvasható a Zalavíz közösségi oldalán. A posztjuk szerint a zalaszentgróti vízi közműrendszerhez tartozó településeken már nem csak nyomáscsökkenés, hanem vízhiány is várható. Ezért, ha életbe lép a másodfokú korlátozás, akkor tilos lesz locsolni és mosni. A gazdálkodó intézményeknek pedig 20%-kal kell csökkenteniük a vízfogyasztásukat. A korlátozás viszont nem vonatkozik majd az egészségügyi intézményekre és az óvodákra, bölcsödékre, valamint a szociális és gyerekotthonokra. Most pedig pár mondatban az időjárásról. Igazi hőségre számíthatunk. A délutáni órákban több alkalommal is 35 fok közelébe emelkedhet a levegő hőmérséklete. A hosszú nappalok és a sok napsütés kedveznek a szabadtéri programoknak, ugyanakkor fokozzák a hőterhelést is. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt maradhat. Időnként erőteljesebb gomolyfelhő képződés indulhat meg. Ebből elszórtan záporok és zivatarok fejlődhetnek ki.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó reggelt, kitartást a hét közepén, messze még az enyhülés, vigyázzon magára mindenki a hőségben. Az ezredforduló legjobb dalaival indul a ma reggel is, elsőként az Ájájó és Nagyja Ali közösével, a Rapture-rel, aztán jön nem sokára Britney Spears a hősök, és Ricky Martin is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM, a

Ezt a legjobb zenék, jó reggelt kívánok, a hét közepén június 24-e van, elkezdődött a nyári szünet, így egy fokkal könnyebb eljutni A-ból B-be reggelente a nagyobb városok és a főváros környékén, és hát a városokban. Ha mégis most is valahol nagyobb dugó van, vagy ne adj Isten baleset, várom a közlekedési infót 0620 55 55 155, közben Britney Spears folytatja, jön a Gimme More a Besten.

0: Jazz FM, ha a legjobb zenék, csak áhítozunk a napi hideg rekordra, amely 3,1 Celsius fok volt ezen a napon. 1921-ben mérték dobogókön, a napi meleg rekordot pedig, hát ha nem is annyira, de már megközelítjük, aztán a hét végén nagyobb közel leszünk hozzá. 40 fok volt ezen a napon 2021-ben Fülöpházán, ma 31-36 fok közötti maximum várható. Részletek a hírekben, aztán szól Melanie C dala, a Never Be The Same Again a Besten. Mindjárt 7:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Elindult a nyári élelmiszerlánc ellenőrzés. Menet közben esett ki egy nő egy kis teherautóból. Hűtőház égett Gelsén. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Elindult a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az augusztus 20-áig tartó vizsgálatok középpontjában a közkedvelt nyári élelmiszerek állnak. Mondta rádiónknak Helik Ferenc, a Nébik élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Célkeresztben a grillezésre szánt húskészítmények, kolbászok, illetve a különböző pácolt húsok vannak. Ezeket az előállító üzemekben fogják ellenőrizni a Nébik szakemberei. Jégkrémeket, fagylaltokat, kész jégkockákat, az úgynevezett bringás büfékben pedig a nyár kedvenc italát, a rozé borokat fogjuk ellenőrizni. Termelői piacokon, az útmenti árusoknál a zöldségek, gyümölcsöknek eredetét, nyomon követhetőségét, egyre több nyári tábor van, és az itt lévő közétkeztetés fogjuk ellenőrizni, hogy megfelelő körülmények között állítják elő az ételeket.
1: Különös baleset történt Zalaegerszegen. A Balatoni úti felüljárón egy közlekedő teherautó utasa menet közben egyszerűen kiesett a járműből. Ezt írják a közösségi oldalukon a Zalavár megyei rendőrök. A posztjuk szerint a kis teherautóban az anyós ülésen utazó utas az ablakot akarta felhúzni. Ehelyett az ajtónyitót húzta meg, ezért esett ki a járműből. A 35 éves nő, akinek biztonsági öve nem volt bekapcsolva, az esés során az útpatkába ütötte a fejét, emiatt súlyos sérülésekkel vitték őt kórházba a mentők. A zalai rendőrök ezért újra felhívták a figyelmet arra, hogy a biztonsági öv akár életmentő is lehet. Kigyulladt egy több kamrás hűtőház Gelse és Kilimán között. A több mint 2000 négyzetméteres épület nagy része lán volt, emiatt beszakadt a tető szerkezete, ezért a tűzoltók kívülről avatkoztak be. Olvasható a Zalavár megyei katasztrófavédők honlapján. A nagykanizsai, a zalakarosi, a keszthelyi, a letenyei és a zalaegerszegi hivatásos, valamint a gelsei önkéntes tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, és 7 vízsugárral oltották a lángokat, a beavatkozás pedig a magasból mentők és vízszállítók is segítették. A katasztrófavédelmi mobil labor a helyszínen és Gelse irányában is méréseket végzett, de egészségre ártalmas koncentrációt nem mutatott ki, így lakosságvédelmi intézkedése nem volt szükség. Tovább fokozódhat a nyári meleg térségünkben, és a következő időszakban egyre inkább a kánikula lehet a meghatározó. A nappali hőmérséklet tartósan 30 fok fölött alakulhat, a hét második felében pedig akár 34-37 fok körüli csúcsértékek is előfordulhatnak. A napsütés lesz a meghatározó, a hajnali órák is egyre melegebbek lehetnek, így az éjszakai lehűlés már kevésbé hoz felfrissülést.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Június 24-én sok boldogságot az Ivánoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is, és Isten éltesse a ma 73 éves Révész Sándort, a Generál és a Piramis együttesek énekesét. Boldog 55. születésnapot kívánunk a Bonanza Banzai együttes billentyűsének, Mencel Gábornak. Éve a mai napon született Lionel Messi, argentin labdarúgó, a foci VB-k új gólkirálya. 1947-ben a mai napon született Mick Fleetwood, angol dobos, a Fleetwood Mac alapító névadója és vezetője. Június 24 megszületett Kurt Smith, angol énekes, basszusgitáros, a 80-as évek egyik legnépszerűbb zenekarának számító Tears for Fears duó egyik fele. 1970. És kiemlékszik még Glenn Medeirosra, ő 1970-ben született ezen a napon. Amerikai énekes, a 80-as évek végének tini bálványa, a legnagyobb slágere az eredetileg George Benson által előadott Nothing's Gonna Change My Love For You. Sok boldogságot még egyszer az ünnepelteknek, hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Zsuzsa írja, sziasztok, nem tudjátok, mi ez az égtelen nagy dugó az M7-esen Balaton fele, Érdnél. Sajnos utána néztem, de semmilyen információ nincs fönt per pillanat róla a neten. Ha valaki tudja a torlódásokat, írja meg 0620 55 55 155, jó utat. Jönnek a friss hírek, 8 után pedig többek között Lily Allen a Smile-al. És a Margaret Island is. Rövid információs szünet, aztán újból a legjobb zenék szólnak. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Elkezdődött a kék hullámzászló minősítés. Nyáron is veszélyes lehet a szénmonoxid. Külterületi utat korszerűsíthetnek Nagyrécsén. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Megkezdődött a balatoni strandok idei kék hullámzászló minősítése. A szolgáltatások színvonalát, a tisztaságot és a családbarát megoldásokat értékelik több mint 40 fürdőhelyen. Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára úgy véli, a minősítés nem csak verseny, hanem fontos visszajelzés is az üzemeltetők számára.
2: Olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami a jövőbe mutat már. Például a digitális megoldásoknak a vizsgálata, weboldalak, hogy mennyire vannak jelen a strandok, illetve milyen információkat tesznek fel rá. A játszótereknek az olyan átfogó vizsgálata, hogy mennyire árnyékoltak akár napi torlával, növényzettel, hogy a különböző korosztályokat mennyire képesek kiszolgálni.
1: A szénmonoxid miatt kellett kivonulniuk a tűzoltóknak Zalaegerszegen. Egy Vizslaparki úti társasházban jelzett a szénmonoxid érzékelő, a kiérkező katasztrófavédők pedig magas mennyiségben mutatták ki a levegőben a mérgező gázt. Mivel jelzett az érzékelő, ezért nem történt személyi sérülés. Olvasható a Zalavár megyei katasztrófavédők honlapján. Itt azt írják, hogy a hőségben ugrásszerűen megemelkedik a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában ugyanis csökken a kémények húzathatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítő környezetében könnyen szénmonoxid keletkezhet. Ezért újra felhívták a figyelmet, hogy érdemes érzékelőket tenni az otthonunkba, ami ilyenkor nyáron is életmentő lehet. Megújul a Bacónak hegyre vezető külterületi út Nagyrécsén. Sikeresen pályázott rá az önkormányzat, így 98 millió forintos támogatást nyertek az út korszerűsítésére, írja a Zalakocka. A fejlesztés összesen 1185 méter hosszúságú útszakaszt érint, amely 4,5 méter széles burkolattal készül el. Az út két oldalán pedig 75 cm széles patkát alakítanak ki. A beruházás a hegyen élők, a gazdálkodók és a területen közlekedők számára egyaránt biztonságos és kényelmesebb közlekedés biztosíthat. Az út fejlesztése bármikor elkezdődhet, és 2029. februárjáig be kell fejeződnie. Tovább fokozódhat a nyári meleg térségünkben, és a következő időszakban egyre inkább a kánikula lehet a meghatározó. A nappali hőmérséklet tartósan 30 fok fölött alakulhat, a hét második felében pedig akár 34-37 fok körüli csúcsértékek is előfordulhatnak. A napsütés lesz a meghatározó, a hajnali órák is egyre melegebbek lehetnek, így az éjszakai lehűlés már kevésbé hoz felfrissülést.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nagyon köszi annak a hallgatónak, aki ugyan nem írta alá az üzenetét, de elküldte a megfejtést, mi az oka a több mint 6 kilométeres dugónak az M7-esen Balaton felé. Azt írja, a tárnoki lehajtó közelében a belső sávban munkavégzés miatt áll a Balaton felé az M7, és 8855 a telefonszámának az utolsó 4 számjegye. Köszi szépen még egyszer, James Blunt és a Bonfire Heart pedig már is indítja ezt az órát. 5 perc elmúlt 8, jó reggelt, jó utat! Kitartást a kánikulához, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Ezt fem a legjobb zenék, még ha nehéz is, még hogyha araszolunk is a dugóban, még hogyha óriási kánikula közeleg és igénybe veszi a szervezetünket, akkor is mosolygás következik a következő percekben. Mosolyogjunk Lili Ellennel, szól a Smile a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Pontosan 4.9-kor június 24-én, szerdán, sok boldogságot kedves Ivánok, és Isten éltesse a szülinaposokat is.

0: Best FM, a legjobb zenék, ahogy azt korábban egy hallgatónk is megírta, dolgoznak az M7-esen a Balaton felé vezető oldalon Tárnoknál, a belső sávot lezárták, a munka mögött 5-6 kilométeres a torlódás. Jó utat, ha dugó baleset van, várom a közlekedési információt én is, 0620 55 55 155, rögtön 8:30 jönnek a friss hírek, aztán az Ace of Base a Life is a Flower-rel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Veszélyt jelentett a szénmonoxid a hőségben. Zárva lesznek a kormányablakok. Komolyabb vízkorlátozás is életbe léphet Zalaszentgót térségében. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Rikát hallják. Veszélyt jelentett a szénmonoxid a nagy hőségben. Kánikula idején megnövekszik a mérgező gázzal kapcsolatos riasztások száma. Érdemes nyáron is használni a szénmonoxid érzékelőt, mert a készülék életet menthet. Mondta rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvívője.
2: A hőségben ugrásszerűen megemelkedik a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában csökken a kémények húzathatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítők közvetlen környezetében szénmonoxid keletkezhet. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt 121 alkalommal vonultunk a szénmonoxid miatt. A legtöbb riasztás egyébként tavaly június 26-án érkezett, akkor összesen 27, amikor harmadfokú hőségriasztás volt érvényben.
1: Több kormányablak is zárva tart a héten Zalaegerszegen. Informatikai karbantartást végeznek, ezért ma a Kossuth Lajos utcai kormányablakban nincs ügyfélfogadás, holnap pedig a Munkácsi Mihály utcaiban, vagyis a zónában nem lehet majd ügyeket intézni. Ezt közölte a Zalavármegyei Kormányhivatal. Arra is felhívták a figyelmet, hogy halaszthatatlan ügyben Zalavármegye további kormányablakai változatlan nyitvatartási idővel várják az ügyfeleket, emellett online is lehet ügyeket intézni a magyarország.hu oldalon. Másodfokú vízkorlátozás elrendelését kérte a Zalavíz ZRT a Zalaszentgót térségéhez tartozó 29 településen. A vízellátásért felelős két nagy medence, a Kehidakustányi és a Zalaszentgóti is leürült. A tartalékok elfogytak, a rendszer pedig nem képes pótolni a megnövekedett vízhasználatot, ezért van szükség a korlátozásra. Olvasható a Zalavíz közösségi oldalán. A posztjuk szerint a Zalaszentgróti vízi közműrendszerhez tartozó településeken már nem csak nyomás csökkenés, hanem vízhiány is várható. Ezért, ha életbe lép a másodfokú korlátozás, akkor tilos lesz locsolni és mosni. A gazdálkodó intézményeknek pedig 20%-kal kell csökkenteniük a vízfogyasztásukat. A korlátozás viszont nem vonatkozik majd az egészségügyi intézményekre és az óvodákra, bölcsödékre, valamint a szociális és gyerekotthonokra. Most pedig pár mondatban az időjárásról. Igazi hőségre számíthatunk. A délutáni órákban több alkalommal is 35 fok közelébe emelkedhet a levegő hőmérséklete. A hosszú nappalok és a sok napsütés kedveznek a szabadtéri programoknak, ugyanakkor fokozzák a hőterhelést is. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt maradhat. Időnként erőteljesebb gomolyfelhő képződés indulhat meg. Ebből elszórtan záporok és zivatarok fejlődhetnek ki.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A magyarországi abszolút melegrekord 2007-ben született. Kiskunhalason mértek 41,9 Celsius fokot. Hát ha ennyi nem is lesz, de megközelítjük majd a hétvégén, akár 38 fok is lehet ma, 30-36 fok, most pedig irány 1999. A múlt évezred utolsó évének nyara is meleg volt, de szerintem korán sem ennyire, mint a 2026-os év, és még nincs vége a nyárnak. És nincs vége a szerdereggelnek sem. A Simply Reddel megyünk tovább. Ain't there a lot of love a besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 9 után jön egy veterán csapat a laptop zenészek előtti időszakból. Igazi klasszikus rockzenekar Aerosmith, Amazing, és itt lesz a fekete vonat is. Persze Dr. Béressel, a Halott pénzzel és Monkeynekkel, hol van az a lány? És hol van dugó vagy baleset? Remélem sehol, ha mégis meg lehet írni. 0620 55 55 155, rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. We'll be right back.

0: Menegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Elindult a nyári élelmiszerlánc ellenőrzés. Menet közben esett ki egy nő egy kis teherautóból. Hűtőház égett Gelsén. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Elindult a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az augusztus 20-áig tartó vizsgálatok középpontjában a közkedvelt nyári élelmiszerek állnak. Mondta rádiónknak Helik Ferenc, a Nébik élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Célkeresztben a grillezésre szánt húskészítmények, kolbászok, illetve a különböző pácolt húsok vannak. Ezeket az előállító üzemekben fogják ellenőrizni a Nébik szakemberei. Jégkrémeket, fagylaltokat, kész jégkockákat, az úgynevezett bringás büfékben pedig a nyár kedvenc italát, a rozé borokat fogjuk ellenőrizni. Termelői piacokon, az útmenti árusoknál a zöldségek, gyümölcsöknek eredetét, nyomon követhetőségét, egyre több nyári tábor van, és az itt lévő közétkeztetőket fogjuk ellenőrizni, hogy megfelelő körülmények között állítják elő az ételeket.
1: Különös baleset történt Zalaegerszegen. A Balatoni úti felüljárón egy közlekedő teherautó utasa menet közben egyszerűen kiesett a járműből. Ezt írják a közösségi oldalukon a Zalavármegyei rendőrök. A posztjuk szerint a kis teherautóban az anyós ülésen utazó utas az ablakot akarta felhúzni. Ehelyett az ajtónyitót húzta meg, ezért esett ki a járműből. A 35 éves nő, akinek biztonsági öve nem volt bekapcsolva, az esés során az útpatkába ütötte a fejét, emiatt súlyos sérülésekkel vitték őt kórházba a mentők. A zalai rendőrök ezért újra felhívták a figyelmet arra, hogy a biztonsági öv akár életmentő is lehet. Kigyulladt egy többkamrás hűtőház Gelse és Kilimán között. A több mint 2000 négyzetméteres épület nagy része lángolt. Emiatt beszakadt a tető szerkezete, ezért a tűzoltók kívülről avatkoztak be. Olvasható a Zalavármegyei katasztrófavédők honlapján. A nagykanizsai, a zalakarosi, a keszthelyi, a letenyei és a zalaegerszegi hivatásos, valamint a gelsei önkéntes tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, és 7 vízsugárral oltották a lángokat, a beavatkozást pedig a magasból mentők és vízszállítók is segítették. A katasztrófavédelmi mobil labor a helyszínen és Gelse irányában is méréseket végzett, de egészségre ártalmas koncentrációt nem mutatott ki, így lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. Tovább fokozódhat a nyári meleg térségünkben, és a következő időszakban egyre inkább a kánikula lehet a meghatározó. A nappali hőmérséklet tartósan 30 fok fölött alakulhat, a hét második felében pedig akár 34-37 fok körüli csúcsértékek is előfordulhatnak. A napsütés lesz a meghatározó, a hajnali órák is egyre melegebbek lehetnek, így az éjszakai lehűlés már kevésbé hoz felfrissülést.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az első Jessica Cornish-tól így nem annyira ismerős, de Jessie J-ként már annál inkább. Énekesi karrierje előtt pedig dalszerző volt, írt slágert a Little Mixnek, de ő jegyzi Miley Cyrus világslágerét, a Party in the USA-t is, a dal jogdíjaiból 3 évig fizette a lakbérét. Most Domino című dalával indítja az órát, 3 perccel múlt 9. Hello, jó reggelt, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Ma is időt utazunk méghozzá. Most 1993-ban akkor jelent meg az Aerosmith Get a Grip című albuma, melyet volt szerencsém abban az évben Párizsban a Champs-Élysées-en egy CD-boltban meghallgatni, vagyis hát legalábbis belehallgatni. Régen még voltak ugye hanglemezboltok, az ember odament a fülhallgatóhoz, ott volt a legfrissebb megjelenés, és egy gombbal léptette a trackeket, illetve a hangerőt is lehetett állítani. Szóval ilyen volt ez anno. Amazing, ez szól most arról az albumról, a legjobb zenék között itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Jön az angol DJ Dylan Burns egy ausztrál énekessel, Cass James-zel. Ők alkották a Buddy Rockers duót. 2004-ben alakultak, 2005-2006-ban élték fénykorukat, és 2007-ben fel is oszlottak, viszont itt hagyták maguk után ezt az óriási slágert, amely a harmadik helyig jutott a brit kislemez listán. Húzós elektronikus alapok, zúzós gitárriffek, I Like The Way a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM, a legjobb zenék. Túl vagyunk Szent Iván éjjelén, ez országszerte a kultikus tűzgyújtások ideje. A pogány hagyományban a tűz egyébként napszimbólum, tehát a nap megújhodását kívánták elősegíteni a tűzgyújtással. Másrészt mindig a megtisztulás szimbóluma is. Ezt a napot nyárközépnek is nevezik, országonként más-más nevet adtak neki, attól függően, hogy a nyárközéphez vagy Szent János napjához kötötték. Magyarországon a délszláv hatást mutató Iván változat honosodott meg a magyar Jánossal szemben. Hazánkban a 16. század óta biztosan, de valószínűleg már régebben is örömtüzeket gyűjtöttek ezen az ünnepen. Régen a nyár csillagászati értelemben vett kezdete valóban június 24-ére esett, de erre ma már az eltolódás miatt 3 nappal korábban, június 21-én kerül sor, és évszázadok vagy egy évezred múlva a napfordulók még korábbi dátumra fognak esni. A napfordulóhoz egyébként világszerte világi és egyházi ünnepek kapcsolódnak, mivel ekkor van az év legrövidebb éjszakája, és az emberek számára a fény és a sötétség váltakozása mágikus eredettel bírt. A sötétség az elmúlást, a fény pedig ugye a megújulást jelentette, ezért ezen a napon az emberek nagy tüzeket raktak, hogy elűzzék a sötétséget. A Szent Iván éjszakájához kapcsolódó leghíresebb alkotás a Szent Ivániai Álom című vígjáték, amelyet 1595-ben William Shakespeare írt, amivet 1863-ban Arany János fordította magyarra. Az irodalom és a történelem után pedig édesség 50 Cent-től, irány a Candy Shop a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zené.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A popzene nagy bohóca nevettetője, szórakoztatója jelentkezik egy kis entertainingre. 10 után itt lesz Robbie Williams. És az Iron Mafia is.
2: Volt egy álmom, és benne láttalak téged. Volt egy álmom, de hirtelen ért véget.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620-55-55-155. Most egy rövid információs szünet jön, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szlágerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Elkezdődött a kék hullámzászló minősítés. Nyáron is veszélyes lehet a szénmonoxid. Külterületi utat korszerűsíthetnek Nagyrécsén. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Megkezdődött a balatoni strandok idei kék hullámzászló minősítése. A szolgáltatások színvonalát, a tisztaságot és a családbarát megoldásokat értékelik több mint 40 fürdőhelyen. Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára úgy véli, a minősítés nem csak verseny, hanem fontos visszajelzés is az üzemeltetők számára.
2: Olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami a jövőbe mutat már. Például a digitális megoldásoknak a vizsgálata, weboldalak, hogy mennyire vannak jelen a strandok, illetve milyen információkat tesznek fel rá. A játszótereknek az olyan átfogó vizsgálata, hogy mennyire árnyékoltak akár napvitorlával, növényzettel, hogy a különböző korosztályokat mennyire kiszolgálni.
1: A szénmonoxid miatt kellett kivonulniuk a tűzoltóknak Zalaegerszegen. Egy Vizslaparki úti társasházban jelzett a szénmonoxid érzékelő, a kiérkező katasztrófavédők pedig magas mennyiségben mutatták ki a levegőben a mérgező gázt. Mivel jelzett az érzékelő, ezért nem történt személyi sérülés. Olvasható a Zalavár megyei katasztrófavédők honlapján. Itt azt írják, hogy a hőségben ugrásszerűen megemelkedik a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában ugyanis csökken a kémények húzathatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítők környezetében könnyen szénmonoxid keletkezhet. Ezért újra felhívták a figyelmet, hogy érdemes érzékelőket tenni az otthonunkba, ami ilyenkor nyáron is életmentő lehet. Megújul a Bacónak-hegyre vezető külterületi út Nagyrécsén. Sikeresen pályázott rá az önkormányzat, így 98 millió forintos támogatást nyertek az út korszerűsítésére, írja az Alakocka. A fejlesztés összesen 1185 méter hosszúságú útszakaszt érint, amely 4,5 méter széles burkolattal készül el. Az út két oldalán pedig 75 cm széles patkát alakítanak ki. A beruházás a hegyen élők, a gazdálkodók és a területen közlekedők számára egyaránt biztonságosabb és kényelmesebb közlekedést biztosíthat. Az út fejlesztése bármikor elkezdődhet, és 2029. februárjáig be kell fejeződnie. Tovább fokozódhat a nyári meleg térségünkben, és a következő időszakban egyre inkább a kánikula lehet a meghatározó. A nappali hőmérséklet tartósan 30 fok fölött alakulhat, a hét második felében pedig akár 34-37 fok körüli csúcsértékek is előfordulhatnak. A napsütés lesz a meghatározó, a hajnali órák is egyre melegebbek lehetnek, így az éjszakai lehűlés már kevésbé hoz felfrissülést.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben az órában többek között a Backstreet Boys-tól vagy a Destiny's Child-tól, a rapper Nelly szerint pedig nem csak odakint, itt bent is meleg van. Hot in Here, az óra az Outkast dalával indul, 4 perccel múlt 10, hello! Jó munkát, jó utat, jó nyári szünetet, jó nyaralást annak, aki a héten pihen, és kitartást kívánok a kánikulához. Max Levente vagyok.
0: Best FM.

FM a legjobb zenék. Nem igaz az, amit Nelly állít. Az amerikai rapper szerint ugyanis forróságban idebent is. Szerencsére nem, a stúdió klimatizált, aki csak teheti hűsöljön, napi pár órát, remélem, hogy mindenkinek van erre lehetősége. Fogyasszunk sok folyadékot, és vigyázzunk magunkra a hűségben. Hot in Here címmel, tehát a 90-es és 2000-es évek egyik hip-hop klasszikusa folytatja a legjobb zenék között, itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók, sokan haladnak az M1-esen Budapest felé, Tata és Biatorbágy között lassabb haladásra, szakaszos torlódásra kell számítani a külső sávban. A 21-es főúton a Jobbágyi körforgalomnál egy autó árokba hajtott a 19-es kilométernél, a 60 felé tartó külső sávot lezárták, és dolgoznak ma is Szolnokon, a Szent István Tisza hídon a félútpályát lezárták, jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Jó utat, ha a dugó baleset van, várom az infót 0620-55-55-155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: A délelőtt álló vizét a Hooligans kavarja majd föl.
2: Legyen valami pezsgés, legyen valami mozgás, legyen valami pengés, megoldás.
1: Azért csak óvatosan a kánikulában, jó? Michael Jackson és a You Rock My World is szól majd. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Rögtön 11 óra mindjárt a friss hírekkel folytatjuk, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Törvényjavaslat készül az ügynök akták feltárására. Az edzőtermek szerződési feltételeit ellenőrzik. Videóversenyre várják a fiatalokat. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Benyújtották az ügynök akták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatot. A Tisza párt indítványa szerint teljes körűen felülvizsgálják az 1990 előtt keletkezett állambiztonsági iratokat. A javaslat egy 11 tagú szakértői bizottság létrehozását is tartalmazza, amely segíteni a minősített dokumentumok áttekintését és a nyilvánosság tájékoztatását. A cél az ügynök akták feltárása és a történelmi iratok szélesebb körű hozzáférhetősége. Országos vizsgálat alatt az edzőtermek. A fogyasztóvédelmi hatóság azt ellenőrzi, hogy az általános szerződési feltételek tartalmaznak-e olyan kikötéseket, amelyek indokolatlan hátrányt okozhatnak a vendégeknek. A vizsgálat célja a tisztességes és átlátható működés elősegítése, valamint annak biztosítása, hogy a fogyasztók egyértelműbb és kiegyensúlyozottabb feltételek mellett vehessék igénybe a fitness és sportszolgáltatásokat. A hatóság szerint ilyen átfogó ellenőrzés eddig még nem volt. Szlovákiában körözött férfit fogtak el Heves vármegyében. A 27 éves szlovák állampolgárt azzal gyanúsítják, hogy másokat próbált rávenni arra, hogy megtámadják élettársát és annak édesanyját. A rendőrség szerint savtámadást és bántalmazást is megpróbált megszervezni, ezért európai elfogató parancs volt érvényben ellene. A férfit egy Eger melletti településen fogták el. Idén is 4 témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira Filmfesztivál videóversenyére. A nevezők másfél perces filmeket készíthetnek, mondta a rádiónknak Lakos Nóra, a Cinemira Filmfesztivál alapítója.
2: Az első az a valóságdíjas képzelet, ahova ilyen AI-tól kezdve álmon keresztül bármilyen szürreális és valóság közötti történeteket várunk. A Kinéz vissza rád az egy ilyen ki vagyok én identitás keresés. Idén a Nem Oké kampánnyal együttműködve van a bullying témánk. Bármilyen olyan témában készítettek filmet, ami úgy érzik, hogy sérti a jogaikat, vagy bármilyen módon kiközösítés, zaklatás bullyingról lenne szó, illetve van a videoklip verseny.
1: A videóversenyre a 19 éven aluliak nevezhetnek szeptember 13-áig. Ma is igazi kánikulai nap elé nézünk, sok napsütésre készülhetünk, legfeljebb a középső tájakon lehetnek nagyobb gomoly felhők. Komolyabb eső nem várható, legfeljebb délen pattanhat ki egy-egy zápor vagy zivatar. Délutára 30 és 36 fok közé forrósodik a levegő. Úgy tűnik, holnap sem kapunk szünetet a nyártól, marad a napos, száraz idő 31-37 fokos csúcsokkal. Péntektől vasárnapig pedig tovább erősödik a hőség, a hétvégén már többfelé 38-39 fok közelébe kapaszkodhatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, 11 óra múlt 3 perccel, Max M. Levente vagyok. A délelőtt utolsó órája nagyon-nagyon pozitív rezgésekkel indul pillanatokon belül, és persze el lehet fogadni a Desperado invitációját táncra, de azért csak óvatosan a kánikulában. Mindjárt a Desperado és a táncolja, elsőként pedig a Soul Searcher jön a Feel in Love-vel.

Jazz FM a legjobb zenék utazás térben és időben is. Egyrészt a 90-es és 2000-es évek fordulójára megyünk vissza az időben. Egy akkori, igencsak megkerülhetetlen rádiós klubsláger kedvenc, a Grease 2000, Grease 2000 érkezik. És akkor irány Görögország, ahol csobbanunk egyet a kék, kristálytiszta vízbe, ami kellemesen hűvös, nem hideg, nem is meleg, pont jó. Ugye? Már is jobb.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk az M3-ason a 23-as jelű Mogyorót kelet csomópont Vásárosnamény felé vezető felhajtóágát. Munkavégzés miatt lezárták, helyette a 19-es jelű Mogyorót csomópontban lehet felhajtani a pályára. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak, napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A House of Glass-szel és Giorgio Giordanoval, és természetesen ma is Majoros Ritával indul a Best délután. Jó étvágyat az ebédhez, találkozzunk holnap is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
4: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Átalakulhatnak a méltányossági gyógyszertámogatások. Sokan nyaralnak belföldön, zsúfolt nyár jöhet a csomagküldő szolgáltatóknál. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Az egészségbiztosító veheti át a méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását. A parlament elé került törvényjavaslat szerint a Batthyány Stratmann László alapítvány feladatait a jövőben az országos egészségbiztosítási pénztár látná el. A kormány szerint így gyorsabb, átláthatóbb és igazságosabb lehet a döntéshozatal azoknál a gyógyszereknél és gyógyászati segédeszközöknél, amelyek nem részesülnek társadalombiztosítási támogatásban. Az új rendszer várhatóan szeptembertől indulhat el. Tartálykocsikkal pótolják a vizet a vízhiánnyal küzdő zalai településeken. A szomszédos közműszolgáltatók segítségével már megkezdték a kiürült víztározók feltöltését, és hamarosan a honvédség is bekapcsolódhat a munkába. A térségben 29 települést érint a másodfokú vízkorlátozás, amelyet az aszály és a túlzott ivóvíz felhasználás miatt rendeltek el. A vízhiány miatt a Kehidakustányi fürdő több medencéjét is ideiglenesen lezárták. Sokan választanak belföldi úti célt, a hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon, és 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénzt szállásra fordítják, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője.
2: Rendszerűen növekszik a szállásköltések aránya a turisztikai kiadásokon belül, az egyéb költésnemek, mint a közlekedés, étkezés, egyéb szolgáltatások rovására. A belföldi utazások során eltöltött idő 40%-át nem turisztikai szálláshelyen, hanem ismerősök által nyújtott szálláson, vagy saját ingatlanjukban töltik el az utazók. Úti cél tekintetében a Balaton továbbra is őrzi a dominanciáját. Pozitív képet árnyalja az, hogy az elmúlt években csökkent a lakosságon belül azoknak az aránya, akik egy év alatt legalább egy alkalommal részt lesznek többnapos belföldi utazáson.
1: Zsúfoltan indult a nyár a csomagküldő szolgáltatóknál az új uniós vámszabályok miatt. Július 1-től a harmadik országból érkező kisértékű küldemények után is vámot kell fizetni, ezért sokan még a változás előtt rendelnek a külföldi beváruházakból. Az NMHH arra figyelmeztet, hogy a megnövekedett forgalom miatt érdemes időben feladni és átvenni a leveleket, csomagokat, mert a sikertelen kézbesítés után a küldemény akár vissza is kerülhet a feladóhoz. Ma a napsütés viszi a főszerepet, többnyire derült vagy csak gyengén felhőséggel. A középső ország részben ugyan több lehet a felhő, de esőre alig kell számítanunk. Legfeljebb a déli határnál frissíthet fel minket egy-egy zápor vagy zivatar. Délután 30-36 fokos hőség vár ránk. A folytatásban sem vesz vissza a nyár, holnap 31-37 fokig melegszik a levegő, pénteken és szombaton már 38 fok is lehet, vasárnap pedig helyenként 39 fok közelébe kúszhat a hőmérséklet. A szél többnyire csak lengedezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes délután, csodaszép szerdát kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Jó étvágyat az ebédelőknek is, hiszen még csak pár perce múlt el dél. Jöhetnek a legjobb zenék, a legfelejthetetlenebb muzsikák a 90-es 2000-es évekből, úgyhogy töltsék ezt a délutánt is velem. Vagy Tupackkel jön a California Love, most pedig a House of Glass és a Disco Down.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Best FM.
3: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new diva.

Best FM a legjobb zenék. Csodás napsütéses szerda délután kívánok mindenkinek. Nekem azért van ilyen jó kedvem, mert ma is a fodrásznál indítottam a napot, és én imádom ezeket. Mindig azt érzem, hogy ilyenkor már csak jó napom lehet. Úgyhogy ilyen szuper napot kívánok mindenkinek. Rolinak pedig nagyon szépen köszönöm a szép frizurámat. Kár, hogy ez egy rádió, és senki nem látja, de azért majd a kollégáknak villogok vele. Önöknek pedig villogok az isteni zenékkel, amiket a 90-es, 2000-es évek legjobbjai közül hozok, mint a Moloko és a The Time Is Now. Itt lesz Anastasia is, és a One Day In Your Life, most pedig az Aliens Ethnic-kel megy tovább a nap. Mindjárt érkezik a No Limit, de hamarosan napkérdését is hozok, még mindenféle információkat, úgyhogy tartsanak velem ma is!

0: Best FM a legjobb zenék. Ma mindenképpen legyünk utitársak, mert hogy azt írták a hallgatóink, hogy ma különösen erős a forgalom, az eddigiekhez képest is az M1-es autópályán Budapest felé, Tata és Biatorbágy között helyenként csak araszolni lehet. Különösen Tata és Tatabánya között egy jó 10 kilométeres szakaszon torpan meg a kocsisor, ott a felhajtás is nehézkes. Akár egy órával is megnőhet a menetidő, úgyhogy aki teheti, érdemes valamilyen alternatív útvonalban gondolkodni. Az ellenkező oldalon Biatorbágynál torlódtak fel az autó. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ma is ide várom az útinfókat, igyekszem megkönnyíteni az autósok dolgát a sok-sok infóval. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: My Baby, ezt a dalt hallottuk Kállai Sanders Andrástól, a folytatásban pedig majd a friss híreket fogjuk meghallgatni, mert mindjárt egy óra, aztán Jennifer Lopez indít. Here a play! És az Animal Cannibals-el is felülünk a vonatra.
2: Ülünk a vonaton, ülünk a vonaton, ülünk a vonaton, ülünk a vonaton, ülünk a vonaton, ülünk a vonaton, ülünk a vonaton, és kész!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Folytatódik a forróság, alig ha jöhet eső, turista utakon bukkant fel azbesztes kőzúzalék, órákra leállt a teljes német vasúthálózat. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Turista utakra is kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék. A Magyar Természetjáró Szövetség eddigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túra szakaszt, és nagyjából 30 kilométernyi más turista utat érinthet a probléma, mondta el rádiónknak Farkas Péter kommunikációs igazgató.
2: Elsősorban Nyugat-Magyarországra került ebből a szennyezett kőzúzalékból. Az országos kék túra kelet felé kivezető szakasz Kőszegen az bizonyítottan szennyezett. Valaki egyszer áthalad egy ilyen szennyezett útszakaszon, még nincs kitéve nagy egészségügyi kockázatnak, tehát nem szeretnénk pánikot kelteni, csak tájékoztatni szeretnénk. Akik rendszeresen ki vannak téve a szennyezésnek, azokra sajnos nagyobb veszélyt jelent. Folyamatosan próbálunk adatot gyűjteni, hogy el tudják dönteni, hogy szeretnének-e elkerülni egy ilyen szennyezett útszakaszt. Megfontoljuk, hogy ideig vagy akár véglegesen a kár elhárításig a turista utat, eltereljük onnan.
1: A szervezet a honlapján egy folyamatosan frissülő online térképen jelzi az érintett szakaszokat. Magzatkárosító oldószert mutattak ki a Komáromi Ipari Park víztározójában. A Greenpeace és helyi civilek egy akkreditált laborban vizsgáltatták be a vízmintákat, miután több elpusztult halat találtak a területen. A szervezet szerint egy akkumulátorgyártásban használt vegyület került a vízbe. A Greenpeace hangsúlyozta, egyelőre nem bizonyított, hogy ez okozta a halpusztulást, ezért hatósági vizsgálatot kezdeményeztek. Az ipari parkban több akkumulátoripari üzem és vegyipari vállalat is működik, de egyelőre nem tudni, honnan került a vízbe az anyag. Újraindult az Intercity és hálókocsik fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban. Erről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be. Azt írtam, a MÁV által visszavett üzemben egy éve állt a munka, most azonban ismét megkezdődhet a javításra váró kocsik forgalomba állítása. A tárcavezető szerint jelenleg a vasúttársaság szerelvényeinek mintegy negyede üzemképtelen, mert javításra vagy fővizsgára vár. Órákra leállt a teljes német vasúthálózat tegnap este. A vasúttársaság kommunikációs rendszere hibásodott meg, emiatt országszerte megálltak a vonatok, a szerelvényeket biztonsági okokból az állomásokon tartották. A fennakadás a távolsági, a regionális és az elővárosi járatokat is érintette. Ma is igazi kánikulai nap elé nézünk, sok napsütésre készülhetünk, legfeljebb a középső tájakon lehetnek nagyobb gomoly felhők. Komolyabb eső nem várható, legfeljebb délen pattanhat ki egy-egy zápor vagy zivatar. Délutára 30 és 36 fok közé forrósodik a levegő. Úgy tűnik, holnap sem kapunk szünetet a nyártól, marad a napos, száraz idő 31-37 fokos csúcsokkal. Péntektől vasárnapig pedig tovább erősödik a hőség, a hétvégén már többfelé 38-39 fok közelébe kapaszkodhatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délután, egy óra után is pár percen mindenkinek, Majra Srita vagyok ebben az órában is. Együtt megyünk tovább, együtt hallgatjuk a legnagyobb kedvenceinket a 90-es, 2000-es évekből, amikor is Sophie Ellis Baxter zenélt. Jön a Get Over You, itt lesz az Ace of Base és a Cruel Summer, most pedig Jennifer Lopez indítja az órát. Itt a Play!
0: Best FM!

0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyom.
1: Best FM a legjobb zenék, meg is hoztam a nap kérdését, egy kicsit visszaugrunk az emlékeinkben, hiszen arra vagyok kíváncsi, kinek melyik volt a legelső, vagy talán inkább úgy fogalmaznék, a legkedvencebb házi kedvence kisállata. Akár családi állat, akár saját, jöhetnek az emlékek. 0620 55 55 155. Hogy hívták, mi volt a története, vagy lehet, hogy még most is önökkel él? Na, az a legjobb. 0620 55 55 155. Jöhetnek ide az üzenetek, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, várom a válaszokat. Cserébe a Simply Red dalol nekünk. Something Get Me Started, itt a Best FM-en.

0: Veszteföm a legjobb zenék. Jó utat kívánok az úton lévőknek. Vigyázzunk ma is a forróságban egymásra. Ha valaki úgy érzi, egy icipicit bágyattabb a volán mögött, mindenképpen tartson szünetet, és senki se felejtkezzen el a megfelelő folyadékpótlásról. Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé Tata és Biatorbágy között, helyenként csak araszolni lehet. Az M0-as autót keleti szektorán, az M5-ös autópálya felé az M4-es autót csomópontjánál kátyúznak. A 39-es kilométernél a külső sávot le is zárták, a torlódás 9-10 kilométeres jelen pillanatban, úgyhogy hosszabb menetidővel kell számolni, úgyhogy aki teheti, válaszol másik útvonalat. 0620-55-55-155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 2 óra a legfrissebb híreket meghallgatjuk együtt, aztán a tankcsapda Mennyország turisztját.
2: Már rólad szólnak a hírek, veled van tel a sajtó, aki a pokolra kíván jutni, annak balra.
1: És én majd a Puszikett Dolsz is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Hőség, jövő keddig marad a vörös kód, vízkorlátozást vezettek be Zalaegerszegen is, jövő héten is összejöhet az országgyűlés. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Meghosszabbították a vörös kódot a rendkívüli hőség miatt. A szociális és családügyi miniszter döntése értelmében a speciális intézkedés jövő hét kedd éjfélig marad érvényben. A cél, hogy a veszélyeztetett emberek, különösen az idősek, a betegek és a hajléktalanok időben segítséget kapjanak. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell. Már Zalaegerszegen is vízkorlátozás lépett életben. A rendkívüli hőség és a magas vízfogyasztás miatt egyebek mellett a locsolást, az automosást és a medencék feltöltését is korlátozták. A városközpontban a következő napokban ingyenesen osztanak ivóvizet a lakosságnak. A szolgáltató szerint az idei vízfogyasztás még a tavalyi, szintén problémás nyár adatait is meghaladja. Zalában már 69 településen vezettek be valamilyen vízkorlátozást, több helyen pedig tartálykocsikkal és lajtos kocsikkal segítik a vízellátást. Rendkívüli parlamenti ülés lehet a jövő héten. A képviselők hétfőn és kedden egyebek mellett a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről, az ügynökakták feltárásáról, valamint az egyedi gyógyszertámogatási kérelmek új rendszeréről tárgyalhatnak. Az országgyűlés tavaszi ülésszaka már véget ért, ezért a képviselők csak a rendkívüli ülésen folytathatják a munkát. Idén is 4 témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira Filmfesztivál videóversenyére. A nevezők másfél perces filmeket készíthetnek, mondta a rádiónknak Lakos Nóra, a Cinemira Filmfesztivál alapítója.
2: Az első az a valóság díjas képzelet, ahova ilyen AI-tól kezdve álmon keresztül bármilyen szürreális és valóság közötti történeteket várunk. A kinéz vissza rád, az egy ilyen ki vagyok én identitás keresés. Idén a Nem Oké kampánnyal együttműködve van a bullying témánk. Bármilyen olyan témában készítetnek filmet, ami úgy érzik, hogy sérti a jogaikat, vagy bármilyen módon kiközösítés, zaklatás bullyingról lenne szó, illetve van a videoklip verseny.
1: A videóversenyre a 19 éven aluliak nevezhetnek szeptember 13-áig. Ma a napsütés viszi a főszerepet, többnyire derült vagy csak gyengén felhőséggel. A középső ország részben ugyan több lehet a felhő, de esőre addig kell számítanunk. Legfeljebb a déli határnál frissíthet fel minket egy-egy zápor vagy zivatar. Délután 30-36 fokos hőség vár ránk. A folytatásban sem vesz vissza a nyár, holnap 31-37 fokig melegszik a levegő, pénteken és szombaton már 38 fok is lehet, vasárnap pedig helyenként 39 fok közelébe kúszhat a hőmérséklet. A szél többnyire csak lengedezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is csak a kedvenceink a 90-es 2000-es évekből itt a Best FM-en, mint például a Cardigans és Tom Jones dalá Burning Down the House érkezik hamarosan, vagy a TNT és a Tiltott Perc. Még lassúztunk erre a tini diszkóban. Lady Gaga pedig nyitja az órát, jön a paparazzi, én Majoros Rita vagyok. Csodás szerdát kívánok mindenkinek!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdés az, hogy kinek mi volt az első vagy a legkedvesebb háziállata, mire kire emlékszik vissza igazán szívesen. Kati írja, hogy az első háziállatom egy Buksi nevű keverékkutya volt, nagymamáméknál élt, de én úgy tekintettem rá, mintha az enyém lenne, minden nyáron együtt őriztük a kertet. Tamás is írt nekem, egy teknős volt az első, Tóbiásnak hívták, gyerekként azt hittem, hogy felismer engem, és mindig hozzám jön, később rájöttem, hogy csak az ételt várta tőlem, de én egyszerűen imádtam és sosem felejtem. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Nagyon várom ide ezeket a kis történeteket, nagyon jó ezeket olvasni. Az én kedvencem, a kutyusom volt Zerge, akit pár évvel ezelőtt vesztettem el, egyébként pont a napokban lenne a 12. születésnapja. 8 hetes korától volt velem a 10. születésnapjáig, majdnem, szóval tényleg minden egyes nap végig kísértük egymás életét, vagy legalábbis 10 éven keresztül, és hát nagyon hiányzik, azt kell, hogy mondjam, de gyanítom, ezzel az érzéssel azért nem én vagyok egyedül, úgyhogy várom ma a történeteket. Még egyszer a számunk 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, úgyhogy várom az üzeneteket. Facebookon és Instagramon is ott vagyunk ám, úgyhogy jöhetnek ám az üzenetek. Na meg egy kis Cardigans, Tom Jones féle 99-es feldolgozás, érkezik már is a Burning Down the House, ami a címében ugyanis házégetést ígér, valójában a korlátok ledöntéséről és a felszabadulásról énekelnek. Burning Down the House, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Szép délutánt kívánok mindenkinek, és már mondom is a legfrissebb útinfókat, amiket kaptam, mert hogy az Erzsébet hídon baleset történt, méghozzá a Budáról Pestre vezető oldalon, úgyhogy ott kell egy kicsit jobban figyelni, ami pedig az autópályákat és főutakat illeti. Erős a forgalom még mindig, sőt ma kifejezetten az M1-es autópályán Budapest felé Tata és Bia-Torbágy között helyenként csak araszolni lehet. Egy teherautó műszaki mentése folyik az 54-es főúton Pincefalu és Császártölt között, a 77-es kilométernél félútpályát lezártak. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide tessék írni, vagy itt hívjanak, hogyha bármit tapasztalnak az utakon. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Veszélyt jelentett a szénmonoxid a hőségben. Zárva lesznek a kormányablakok. Komolyabb vízkorlátozás is életbe léphet Zalaszentgót térségében. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Veszélyt jelentett a szénmonoxid a nagy hőségben. Kánikula idején megnövekszik a mérgező gázzal kapcsolatos riasztások száma. Érdemes nyáron is használni a szénmonoxid érzékelőt, mert a készülék életet menthet. Mondta rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvívője.
3: A hőségben ugrásszerűen megemelkedik a szénmonoxid összetűkő riasztások száma. A kánikulában csökken a kémények húzott hatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítők közvetlen környezetében szénmonoxid keletkezhet. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt 121 alkalommal vonultunk a szénmonoxid miatt. A legtöbb riasztás egyébként tavaly június 26-án érkezett, akkor összesen 27, amikor harmadfokú hőségriasztás volt érvényben.
2: Több kormányablak is zárva tart a héten Zalaegerszegen. Informatikai karbantartást végeznek, ezért ma a Kossuth Lajos utcai kormányablakban nincs ügyfélfogadás. Holnap pedig a Munkácsi Mihály utcaiban, vagyis a zónában nem lehet majd ügyeket intézni. Ezt közölte a Zalavármegyei Kormányhivatal. Arra is felhívták a figyelmet, hogy halaszthatatlan ügyben Zalavármegye további kormányablakai változatlan nyitvatartási idővel várják az ügyfeleket. Emellett online is lehet ügyeket intézni a magyarország.hu oldalon. Másodfokú vízkorlátozás elrendelését kérte a Zalavíz ZRT a Zalaszentgót térségéhez tartozó 29 településen. A vízellátásért felelős két nagy medence, a Kehida-Kustányi és a Zalaszentgróti is leürült. A tartalékok elfogytak, a rendszer pedig nem képes pótolni a megnövekedett vízhasználatot, ezért van szükség a korlátozásra. Olvasható a Zalavíz közösségi oldalán. A posztjuk szerint a zalaszentgróti vízi közműrendszerhez tartozó településeken már nem csak nyomás csökkenés, hanem vízhiány is várható. Ezért, ha életbe lép a másodfokú korlátozás, akkor tilos lesz locsolni és mosni. A gazdálkodó intézményeknek pedig 20%-kal kell csökkenteniük a vízfogyasztásukat. A korlátozás viszont nem vonatkozik majd az egészségügyi intézményekre és az óvodákra, bölcsödékre, valamint a szociális és gyerekotthonokra. Most pedig pár mondatban az időjárásról. Igazi hőségre számíthatunk. A délutáni órákban több alkalommal is 35 fok közelébe emelkedhet a levegő hőmérséklete. A hosszú nappalok és a sok napsütés kedveznek a szabadtéri programoknak, ugyanakkor fokozzák a hőterhelést is. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt maradhat. Időnként erőteljesebb gomolyfelhő képződés indulhat meg. Ebből elszórtan záporok és zivatarok fejlődhetnek ki.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép napot mindenkinek, jó délután, Zalaegerszeg, a Best FM-en hallgatjátok a Best délutánt, ahol a legjobb zenék szólnak. Béni Meddia vagyok, jövök a város legfrissebb híreivel, mellé pedig a 90-es és a 2000-es évek ikonikus slágereivel. Egy kis nosztalgia, sok jó zene. Ezt kínálom a folytatásra is itt a Besten.
0: 88.9 Best

Nézed a magamat is. Tudom, hogy ezt akarod, én mégsem maradok itt. Van, hogy kiakad és a bal szelíden odabújik. De itt, de valahol egyszer minden emlék kialudik.

Best FM a legjobb zenék. Ilyenkor nyáron a természet valósággal újjászületik, ugye a fák lombai dús zöldbe borulnak, a színpompás virágok bódító illatfelhőbe burkolják a kertet, a langyos esték pedig szinte hívogatnak minket a szabadba. Nincs is jobb dolog, mint egy fárasztó nap után kiülni a teraszra egy hűsítő itallal, élvezni a lemenő napsugarait és a madarak csicsergését. Ezt a tökéletes kerti idillt és a jól megérdemelt pihenést azonban pillanatok alatt képesek tönkretenni a semmi előtűnő, rendkívül bosszantó rovarok és bogarak, a zümmögő, vérünkre szomjazó szúnyogok, a pimasz legyek és a veteményest, valamint a dísznövényeket dízsmáló komoly mezőgazdasági károkat okozó kártevők valóságos rémálommá változtathatják a nyári hónapokat. Sokan ilyenkor azonnal a legközelebbi gazdaboltba rohannak, hogy erős szintetikus rovarirtószerekkel, fákra akasztható ragacsos csapdákkal vagy elektromos kütyükkel fegyverkezzenek fel a betolakodók ellen. Ezek a drága vegyszerek azonban nem csak az egészségünkre és a házi állatainkra nézhetnek veszélyt, hanem válogatás nélkül elpusztítják a hasznos leporzókat, így a méheket és a pillangókat is, felborítva ezzel a kert törékeny biológiai egyensúlyát. Szerencsére a természetnek erre a problémára is van egy zseniális, évezredek óta működő válasza. Léteznek olyan csodálatos aromás növények, amelyek illóolajai és természetes párlatai ezerszer jobban működnek a leghangosabb légcsapónál és a legagresszívabb kemikáliánál is. Na de lássuk, hogy melyek ezek. Illatos macskamenta, 10-szer erősebb, mint a bolti szerek, bár a köztudatban a levendula él első számú rovarriasztóként, az illatos macskamenta valójában egy igazi nehéz tűzér a szúnyogok elleni harcban. Tudományos kísérletek igazolják egyébként, hogy a benne található nepetalaktor nevű illóolaj 10-szer hatékonyabban riasztja el a vérszívókat, mint a legtöbb bolti rovarirtó spré anyaga. Úgyhogy illatos macskamenta, ezt kell beszerezni. Aztán ott van az orvosi citromfű, a citromos illatfelhő, amit gyűlölnek a rovarok. Az orvosi citromfű egy igazi kötelező darab, minden olyan udvarba, ahol a tulajdonosok szeretnek este a szabadban tartózkodni. Ez a buja zöldelő gyógynövény hatalmas mennyiségű citronellát tartalmaz, amelynek jellegzetes friss citromos illatát a szúnyogok és a repülő rovarok egyszerűen ki nem állhatják. Aztán bársonyvirág, vagy büdöske, a veteményes és a virágágyások fegyvere, ha nem csak a saját bőrünket, hanem a féltett növényeinket is meg akarjuk védeni a kártevőktől, a bársonyvirág, vagy ahogy a népnyelv nevezi, a büdöske a tökéletes választás. Ennek az egynyári virágnak a gyökerei és levelei egyaránt olyan jellegzetes, átható vegyületeket termelnek, amelyek a föld felett előzik a legyeket, a levéltetveket és a szúnyogokat, a talajban pedig elpusztítják a gyökereket, rágók, fonalférgeket, úgyhogy érdemes ezeket beszerezni, kipróbálni, én pedig addig is játszom a legjobb zenéket a Best FM-en.

Ez a 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infókkal megyünk tovább. Az M3-ason például Bakk térségében aszfaltoznak, ezért a 48-as és a 38-as kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, a Vásáros-Namény felé autózók a külső és a leálló sávot használhatják. Aztán Vásáros-Namény felé 60 térségében az 57-es és az 59-es kilométer között burkolat felújítás miatt lezárták a külső sávot, mellette két sávon halad a forgalom, nagyon lassan, úgyhogy kitartást arra felé. Az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét északcsomópontot, jelenleg a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon le is a felhajtóág sem használható, és megnyitották a Budapest felé vezető oldalon az M5-ösön a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum, Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyorsforgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Elindult a nyári élelmiszerlánc ellenőrzés. Menet közben esett ki egy nő egy kis teherautóból. Hűtőház égett Gelsén. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Elindult a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az augusztus 20-áig tartó vizsgálatok középpontjában a közkedvelt nyári élelmiszerek állnak, mondta rádiónknak Helik Ferenc, a Nébik élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
3: Célkeresztben a grillezésre szánt húskészítmények, kolbászok, illetve a különböző pácolt húsok vannak. Ezeket az előállító üzemekben fogják ellenőrizni a Nébis szakemberei. Jégkrémeket, fagylaltokat, kész jégkockákat, az úgynevezett bringás büfékben pedig a nyár kedvenc italát, a rozé borokat fogjuk ellenőrizni. Termelői piacokon, az útmenti árusoknál a zöldségek, gyümölcsöknek eredetét, nyomon követhetőségét, egyre több nyári tábor van, és az itt lévő közétkeztetőket fogjuk ellenőrizni, hogy megfelelő körülmények között állítják elő az ételeket.
2: Különös baleset történt Zalaegerszegen. A Balatoni úti felüljárón egy közlekedő teherautó utasa menet közben egyszerűen kiesett a járműből. Ezt írják a közösségi oldalukon a Zalavár megyei rendőrök. A posztjuk szerint a kis teherautóban az anyós ülésen utazó utas az ablakot akarta felhúzni. Ehelyett az ajtónyitót húzta meg, ezért esett ki a járműből. A 35 éves nő, akinek biztonsági öve nem volt bekapcsolva, az esés során az útpatkába ütötte a fejét, emiatt súlyos sérülésekkel vitték őt kórházba a mentők. A zalai rendőrök ezért újra felhívták a figyelmet arra, hogy a biztonsági öv akár életmentő is lehet. Kigyulladt egy többkamrás hűtőház Gelse és Kilimán között. A több mint 2000 négyzetméteres épület nagy része lám volt. Emiatt beszakadt a tető szerkezete, ezért a tűzoltók kívülről avatkoztak be. Olvasható a Zalavár megyei katasztrófavédők honlapján. A nagykanizsai, a zalakarosi, a keszthelyi, a letenyei és a zalaegerszegi hivatásos, valamint a gelsei önkéntes tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, és 7 vízsugárral oltották a lángokat, a beavatkozást pedig a magasból mentők és vízszállítók is segítették. A katasztrófavédelmi mobil labor a helyszínen és Gelse irányában is méréseket végzett, de egészségre ártalmas koncentrációt nem mutatott ki, így lakosságvédelmi intézkedése nem volt szükség. Tovább fokozódhat a nyári meleg térségünkben, és a következő időszakban egyre inkább a kánikula lehet a meghatározó. A nappali hőmérséklet tartósan 30 fok fölött alakulhat, a hét második felében pedig akár 34-37 fok körüli csúcsértékek is előfordulhatnak. A napsütés lesz a meghatározó, a hajnali órák is egyre melegebbek lehetnek, így az éjszakai lehűlés már kevésbé hoz felfrissülést.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, Zalaegerszeg! Ez a Best délután, itt a Best FM-en a legjobb zenékkel. Bénémet Dia vagyok, hoztam a város legfrissebb történéseit, mellé pedig a 90-es és a 2000-es évek slágereit, amik egy pillanat alatt visszahozzák a régi emlékeket. Úgyhogy nosztalgiázásra fel, töltsük együtt ezt a délutánt is, rádiózunk együtt.
1: 88.9 Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a szlovén tengerpart sokak bakancs listáján még mindig nem szerepel előkelő helyen, pedig néhány nap alatt képes teljesen átírni azt, amit a tökéletes európai kikapcsolódásról gondolunk. Pálmafákkal szegélyezett sétányok, luxus wellness, mediterrán hangulat, mesebeli kisvárosok és olyan gasztronómiai élmények várnak itt, amelyek miatt már a hazafelé vezető úton a visszatérést tervezzük. Szóval itt is remekül ki lehet kapcsolódni, van valami különleges Portoroszban. Talán a tengeri levegő, talán a pálmafák látványa, vagy a nyugodt elegáns atmoszféra, amely az egész várost körül lengi. A szlovén Adria legismertebb üdülővárosa mindössze néhány órás autóútra található Magyarországról, mégis olyan érzés nyújt, mintha egy távolabbi mediterrán desztinációba érkeztünk volna. Rózsakikötőnt jelent egyébként Portorosz, és valóban van valami romantikus ebben a helyben. A hosszú tengerparti sétányon egymást érik a kávézók, éttermek, szállodák és wellness központok, miközben mindenütt a tenger közelsége érezhető. A város egyszerre modern és elegáns, ugyanakkor megőrizte azt a nyugodt, emberléptékű hangulatát, amely miatt az ember szívesen töltene itt akár heteket is. Érdemes körbenézni akár itt is, én pedig utazás mellé is adom a legjobb zenéket a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék. Itt vagyok az utak híreivel, továbbra is az M1-esen Herceghalom és Bicske, azaz a 33-as és a 31-es kilométer között a főváros felé tartó forgalom a külső és a leálló sávon halad. Ez okozza a lassulást a 34-es és a 35-ös kilométer között a határ felé a belső és a külső sáv járható. Budapest irányában a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont lehajtóágán munkavégzés miatt útszükület van érvényben, és Tata térségében is érdemes figyelni. A 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sáve húzással külső és a leálló sávon halad a forgalom. Aztán az M3-ason Magyaródnál a Vásáros-Namény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik a főváros irányába autózók, a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. A munka csomóponti zárással nem jár. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Elkezdődött a kék hullámzászló minősítés. Nyáron is veszélyes lehet a szénmonoxid. Külterületi utat korszerűsíthetnek Nagyrécsén. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Megkezdődött a balatoni strandok idei kék hullámzászló minősítése. A szolgáltatások színvonalát, a tisztaságot és a családbarát megoldásokat értékelik több mint 40 fürdőhelyen. Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára úgy véli, a minősítés nem csak verseny, hanem fontos visszajelzés is az üzemeltetők számára.
3: Olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami a jövőbe mutat már. Például a digitális megoldásoknak a vizsgálata, weboldalak, hogy mennyire vannak jelen a strandok, illetve milyen információkat tesznek fel rá. A játszótereknek az olyan átfogó vizsgálata, hogy mennyire árnyékoltak akár napvitorlával, növényzettel, hogy a különböző korosztályokat mennyire képes kiszolgálni.
2: A szénmonoxid miatt kellett kivonulniuk a tűzoltóknak Zalaegerszegen. Egy Vizslaparki úti társasházban jelzett a szénmonoxid érzékelő, a kiérkező katasztrófavédők pedig magas mennyiségben mutatták ki a levegőben a mérgező gázt. Mivel jelzett az érzékelő, ezért nem történt személyi sérülés. Olvasható a Zalavár megyei katasztrófavédők honlapján. Itt azt írják, hogy a hőségben ugrásszerűen megemelkedik a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában ugyanis csökken a kémények húzathatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítő környezetében könnyen szénmonoxid keletkezhet. Ezért újra felhívták a figyelmet, hogy érdemes érzékelőket tenni az otthonunkba, ami ilyenkor nyáron is életmentő lehet. Megújul a Bacónak-hegyre vezető külterületi út Nagyrécsén. Sikeresen pályázott rá az önkormányzat, így 98 millió forintos támogatást nyertek az út korszerűsítésére, írja a Zalakocka. A fejlesztés összesen 1185 méter hosszúságú útszakaszt érint, amely 4,5 méter széles burkolattal készül el. Az út két oldalán pedig 75 cm széles patkát alakítanak ki. A beruházás a hegyen élők, a gazdálkodók és a területen közlekedők számára egyaránt biztonság és kényelmesebb közlekedést biztosíthat. Az út fejlesztése bármikor elkezdődhet, és 2029. februárjáig be kell fejeződnie. Tovább fokozódhat a nyári meleg térségünkben, és a következő időszakban egyre inkább a kánikula lehet a meghatározó. A nappali hőmérséklet tartósan 30 fok fölött alakulhat, a hét második felében pedig akár 34-37 fok körüli csúcsértékek is előfordulhatnak. A napsütés lesz a meghatározó, a hajnali órák is egyre melegebbek lehetnek, így az éjszakai lehűlés már kevésbé hoz felfrissülést.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Jó délután, Zalaegerszeg, ez a Best délután, itt a Best FM-en a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Béni Meddia, friss helyi hírekkel, aktuális érdekességekkel és a 90-es, 2000-es évekből válogatott igazi kedvencekkel jövök a folytatásban is. Érdemes lesz velünk tartani. Jó rádiózást!
1: 88.9 Best

0: sem felelnél.
1: Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Zalaegerszegen ez az önkedvenc rádiója. 88.9 Best FM. A leg

88.9 FM a legjobb zenék. 6 előadással várta a gyerekeket a 2025-2026-os évadban a Griff Báb Színház. Az elmúlt hónapok eredményeiről és sikereiről társulat ülésen számoltak be. Mintegy 30.000 nézőt fogadtak 260 előadáson a művészek. Ezek között voltak tanító jellegű darabok, társadalmi problémákra reflektáló művek és klasszikus mesék felújított változatban. Ezek mellett lehetőséget kaptak arra is, hogy saját közönségükön kívül fesztiválokon, biennálékon is bemutatkozzanak. A báb előadások azon túl, hogy szórakoztatják a legkisebbeket is, egyfajta hidat képeznek a gyermeki lét és a művészet között, ez pedig alapot adhat ahhoz, hogy később maguk is színházlátogató közönségé váljanak. Ez Balai Zoltán polgármester fogalmazta meg köszöntőjében. Az összejövettel végén adták át a társulat saját díjait, jutalmazták többek között a legtöbbet színpadra álló művészt, a legnagyobb benyomást keltő kollégát, de a leggyorsabban beilleszkedő munkatársat is. A nyár során a fesztivál látogatások mellett a színészek már a következő évad 7 előadásán dolgoznak.

tőled is följöttem a földre, és félek, hogy itt ragadok. Hiszed vagy nem?

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-esen továbbra is a szélesítési munkát nyílt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autó csomópontja között. A főváros felé vezető sávokat lezárták, ezért nagyon kell figyelni a 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat. A szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki óvatosan vezessen és vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. A 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányában lezárták a lehajtóágat. Jelenleg csak a felhajtóág lehetséges. A kijelölt terelőút a következő 22-es jelű Sasfészek-tó pihenőhely. És a szélesítési munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. Az M1-esen Hegyeshalom irányába a külső és a leálló sáv használható. A 61-es és az 56-os, illetve a 34-es kilométernél kialakított áttereléseknél át lehet hajtani a szemközti oldal belső sávjára, de aki ezt választja, tudnia kell, hogy így egészen az M0-ás autóútig nem tud lehajtani, vagyis sem a csomópontokat, sem a pihenőhelyeket és a töltőállomásokat sem tudja használni. Ami még fontos ezzel kapcsolatban, hogy aki a külső saját oldali sávot választja, az viszont számítson rá, hogy az erős forgalom, teherforgalom miatt gyakran áll össze a kamionsor, akár több kilométer hosszan. Ebből a sávból viszont a csomópontok, a pihenők és a benzinkutak is elérhetők. Balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

Best FM, a legjobb zenék, ennyi fért a mai Best délutánba, én búcsúzom is. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál. Béné Mediát hallottad, és maradj, hiszen azonnal kezdődik a Night Shift. Pontban 6-kor érdemes minket választani. Ciao!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az egész országban érvényes holnaptól a tűzgyújtási tilalom. Először találtak ebola fertőzöttet Franciaországban. Marad a forróság, frissítő eső sem jön. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Tűzgyújtási tilalom érvényes holnaptól az egész országban. A kánikula és az elhúzódó csapadékhiány miatt ugyanis mostanra mindenhol kiszáradt a biomassa az erdőkben. Ha ez kigyullad, a lángok már kisebb szélben is gyorsan terjednek és nagy tűzvészt is okozhatnak. A tilalom idején tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében. A tiltás a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. Rendkívüli parlamenti ülés lehet jövő héten. A képviselők hétfőn és kedden egyebek mellett a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, az ügynökakták feltárásáról, valamint az egyedi gyógyszer támogatási kérelmek új rendszeréről tárgyalhatnak. Az országgyűlés tavaszi ülésszaka már véget ért, ezért a képviselők csak rendkívüli ülésen folytathatják a munkát. Turista utakra is kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék. A Magyar Természetjáró Szövetség eddigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túraszakaszt és körülbelül 30 kilométernyi más turista utat érinthet a probléma, mondta el rádiónknak Farkas Péter kommunikációs igazgató.
2: Elsősorban Nyugat-Magyarországra került ebből a szennyezett kőzúzalékból. Az országos kék túra kelet felé kivezető szakasz Kőszegen az bizonyítottan szennyezett. Valaki egyszer áthalad egy ilyen szennyezett útszakaszon, még nincs kitéve nagy egészségügyi kockázatnak, tehát nem szeretnénk pánikot kelteni, csak tájékoztatni szeretnénk. Akik rendszeresen kivannak téve a szennyezésnek, azokra sajnos nagyobb veszélyt jelent. Folyamatosan próbálunk adatot gyűjteni, hogy el tudják dönteni, hogy szeretnének elkerülni egy ilyen szennyezett útszakaszt. Megfontoljuk, hogy ideiglenesen vagy akár véglegesen a kárelhárításig a turista utat eltereljük onnan.
1: Már Franciaországban is megjelent az ebola. Az első azonosított beteg egy orvos, ő egy humanitárius misszióról tért haza Kongóból, ahol 5 hete járvány tört ki. A beteget azonnal egy speciális intézménybe vitték, állapota stabil. Most igyekeznek felkutatni mindenkit, aki kapcsolatba került az orvossal. A francia egészségügyi minisztérium szerint az európai lakosságra leselkedő veszély csekély. Eső holnapra sem jut, tűzhet a nap, csak néhány gomoly felhő jelenhet meg, a szél sem támad fel, a levegő napközben 31-37 fokig melegszik. Péntektől tovább erősödik a hőség, és marad a napsütés. Hajnalban 13-18 fok lehet, délután 33 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton és vasárnap is ragyogó napsütés vár ránk, esőre pedig nincs sok esély, néhol a hőmérők akár 40 fokot is mutathatnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Pop és rádiós lágerek minden mennyiségben, már ami elfér 120 percben, amelyből az első 60 percet én White Boy, a másodikat pedig szerdai rezidensünk DJ Effendi prezentálja majd. Indul a Night Shift.
4: Best FM, a legjobb zenék mixben.

FM Nightshift, Facebookon, Instagramon itt találtok meg minket, ezen keresztül lehet nekünk üzenni is, úgyhogy igyekszünk sűrűbben, gyorsabban, minél több tartalmat feltölteni ezeket az oldalakat. Gyertek oda, lájkoljatok minket, hogyha még nem tettétek volna meg, mert minden velünk kapcsolatos információ, Nightshift partik és a többi oda kerülnek majd fel első helyre. Jó, tehát Best FM Nightshift, Facebookon is és Instagramon is megtaláltok minket. Yeah!

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: A Mixcardon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Night Shift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá, szóval ott tessék keresgetni Night Shift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon kell

0: Believe me, been there, done that. But every day above ground is a great day, remember.
1: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
2: 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is, de olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ Effendi tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy akivel helyet cseréljünk, héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, szusszanunk egy picikét, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ismét dolgozik a Dunakeszi járműjavító. Célkeresztben az edzőtermek, vizsgálódnak a fogyasztóvédők. Napos száraz, egyre melegebb időre készülhetünk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Újraindult az Intercity és hálókocsik fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a MÁV által visszavett üzemben egy éve állt a munka, most azonban ismét megkezdődhet a javításra váró kocsik forgalomba állítása. A tárcavezető szerint jelenleg a vasúttársaság szerelvényeinek mintegy negyede üzemképtelen, mert javításra vagy fővizsgára vár. Az edzőtermekben vizsgálódnak országszerte a fogyasztóvédők. Azt nézik, hogy az általános szerződési feltételekben vannak-e olyan kikötések, amelyek indokolatlan hátrányt okozhatnak a vendégeknek. A cél, hogy a fogyasztók egyértelműbb és kiegyensúlyozottabb feltételek mellett vehessék igénybe a fitness és sportszolgáltatásokat. A hatóság szerint ilyen átfogó ellenőrzés eddig még nem volt. Jó dinnye szezonra számítanak a termelők. A szakemberek szerint a kedvező időjárásnak köszönhetően idén is kiváló minőségű görög és sárga dinnye kerülhet a boltokba, piacokra. A szabadföldi magyar görög dinnye július elejétől jelenik meg nagyobb mennyiségben. A várakozások szerint mintegy 160 ezer tonnát szüretelhetnek le. Idehaza egyébként fejenként 10-12 kilónyi görög és másfél kiló sárga dinnye fogy évente. Idén is négy témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira Filmfesztivál videóversenyére. A nevezők másfél perces filmeket készíthetnek, mondta rádiónknak Lakos Nóra, a fesztivál alapítója.
2: Az első az a valóságdíjas képzelet, ahova ilyen AI-tól kezdve álmon keresztül bármilyen szürreális és valóság közötti történeteket várunk. A Kinéz vissza rád, az egy ilyen ki vagyok én identitás keresés. Idén a Nem Oké kampánnyal együttműködve van a bullying témánk. Bármilyen olyan témában készítettek filmet, ami úgy érzik, hogy sérti a jogaikat, vagy bármilyen módon kiközösítés, zaklatás bullyingról lenne szó, illetve van a videoklip verseny.
1: Holnap is marad a napos, száraz és forró idő. Kevés gomoly felhő a középső és déli megyékben költözhet az égre. Esni nem fog. A levegő napközben 31-37 fokig melegszik. Péntektől tovább erősödik a hőség, és marad a napsütés. Délután 33 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton és vasárnap is ragyogó napsütésben olvadozhatunk, esőre nem sok esély van. Néhol akár 40 fokot is mutathatnak majd a kinti hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Tehát akkor foglaljuk össze, gyakorlatilag így ezt ebben a verzióban, majd hogy nem csak itt? Kis túlzással?
4: Hát, kis túlzással, igen. De például a streaming oldalakon nem találod nem, meg. Aha. A YouTube-on, hát max, hogyha valaki ilyen kalózként föltöltötte, igen. Egyébként viszont a DJ store-okban, tehát a digitális DJ oldalaknál, Beatporton, Tracksource-on ott van, tehát meg lehet venni, de streamingelni nem lehet.
3: Hát milyen jó, hogy van neked egy Mixcloud oldalad, ugye?
4: Bizony, mixcloud.com/DJFND, ahol ugye a Best FM-es mixek is szép számmal jelen vannak. Na, lehet, hogy ez is fent lesz.
3: Na, hát akkor mondjuk, hogy akkor melyik ez a track, amit ennyit vajasztunk.
4: Ez eddig. A smooth milkshake, ez a címe.
3: Ugye, egy kis sáde, meg egy kis kalisz együtt, és hát valami hasonlóra lehet számítani a következő órában.
4: Bocsak, smooth shake.
3: Smooth Na. shake, oké. Okay. Jó, szóval, hogy a soha meg nem jelent remixek és a sehol máson nem hallott bootlegek koronázatlan királya DJ FND mostantól a lemezjátszók mögött pop és rádiós lágerek mixben még egy órán keresztül itt a Besten.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: legjobb zenék mixben.
1: Mennyi ilyen project, talán ez a legjobb szó volt így a 80-90-es években,
2: igen,
1: nem?
2: Hogy, az jó,
1: hogy talán egy valaki ott a csúcson azért úgy összefogta ezeket az acteket, ugye? De hogy például aki a Money Talks-ot is elkövette eredetibe, ugye, neki volt még egy értékelhető kis lemeze? Tehát ezt nagyon megcsinálta, de úgy most hirtem fejből, most ugye?
2: Én nem emlékszem rá, de ettől még lehet, volt.
1: De gyanítatóan nem.
2: Nincs benne a kollektív tudatunkban.
1: Ugye, viszont ez a Money Talks, ez nagyon úgy, hogy ezt nagyon jó, hogy ezt megcsinálták.

0: Ez a Night Shift minden szerda este DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel. A Best FM-en.
1: Na mi van az asszonyja, mondja?
2: Ja, igen, még beleragadtam az előző gondolatmenetbe, hogy ugye mi volt a 80-as, 90-es projektek. És erről eszem, és hogy mire emlékszünk, mire nem, meg kinek a mijeire.
1: Hú, a nők mindenre emlékeznek.
2: De nem is azt mondom, hogy kapott a kolléganőitől, talán karácsonyra, mindegy, egy valamelyik alkalomra egy ilyen dobozt, amiben pici papír cetliken a 90-es évek slágerei vannak. Ilyen nagyon vékony kis papír fecnikre fölírva, és most azt játsz, hogy minden reggel húz egyet belőle, és megnézzük, és abból ugye csinál, most már egy egész terjedelmes playlistet csinált a Spotify-on ebből, hogy ezek a cuccok. Most és előjönnek néha olyan dalok, hogy nem, hogy ő nem tudja, hogy mi az, hanem én sem. Tehát, hogy annyira ilyen peremen lévő, a fősodorban nem résztvevő dalok,
1: akkor
2: nem
1: viszont
2: is rá kell keresni.
1: Akkor jogosan merül fel a kérdések, viszont a kolléganőknek ez hogy jött szembe?
2: Nem tudom, hogy hogyan rakták össze ezt a mi alapján.
1: Na mondj egyet, ami ilyen
2: hát most nem jut eszembe, de azért jut eszembe, mert teljesen periféria. És az, hogy van benne Szintiret, meg van benne Prince, meg mit tudom én, az alap. De hogy tényleg olyanok vannak, hogy nézed, vagy például ismert előadótól olyan dal, amit életemben szerintem nem hallottam. Tehát mit tudom én, Sherry Crow-tól olyan, ami lövésen nincs mi volt.
1: Jó, azért néha te is szoktál olyan verziókat játszani, hogy másfél perc nem egy belőle, mire rájössz, hogy ja, ez az a dal, csak teljesen visszafele játszol.
2: Ez így.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ FMD.
1: Na és ez szépen pörög a szányor, nem?
2: Lecsengett. Nem vert nagyon nagy hullámokat. Hát ugye vannak ilyenek. Egyébként pont a minap láttam egy videót, a Bánkuti Dani, aki ugye a Flame Maker az egyik, ugye azt mondja, Flame Makersként azt hiszem már nem aktív, viszont foglalkozik már évek óta zeneoktatással, producer-oktatással.
1: Meg zeneelméletes, hát azért mondjuk el, hogy valaki nem tudná ki a Bánkuti Dani, ugye, hogy hát, hogy az egyik legpengébb agyú producer, és hát nem tudom, hány aranyemeze van neki a DJ Antoine-nal?
2: Igen, kint Svájcban.
1: Ugye, én kérek elnézést, szóval, hogy na
2: egyszer, mint száz, a Dani mondta azt, hogy igen, hogy vannak ilyen dalok, amiben így beleadsz mindent, és az úristen, na, most elkaptam, és ez lesz az, ami majd megváltoztatja a sorsomat, és nagyon jó lesz, és ez most beindít, és aztán így nem lesz semmi. Na ez ilyen.
1: Ez ilyen. Nem igaz, mert ez nekem is nagyon, úgyhogy már ketten vagyunk.
2: Na jó, de mégsem lett belőle semmi olyan komoly áttörés, amire az ember gondolt.
3: Ugye? Jó, figyelj, nem.
2: Ja, most tudom, elégedetlen vagyok állandóan.
1: Na, helyes, jó, figyelj, viszont azzal nem tudom, mennyire lennél elégedett, hogyha visszahívnának péntekre egy picit extrázni, mert már régen voltál itt nálunk.
2: Na várjál, csak a Nizal Manager kalkulátoromba találok-e valami.
1: Se borbár, se semmi, beleférünk?
2: Hát figyelj. Jó, legyen.
1: Okay. Jó van, köszönöm szépen. Jó van. Na, akkor figyelj, akkor hónap után folytatjuk innen.
2: Innen.
1: Vagy ilyennel, vagy valami. De szóval, hogy akkor hónap után is pop és rádiós lágerek lesznek. Ezt megköszönjük szépen.
2: Igazán nincs mit.
1: Hello.
2: Ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Többet költöttek tavaly a belföldi turisták, mint 2024-ben. Keddig érvényben marad a vörös kód, a hőség ugyanis addig biztosan nem enyhül. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Meghosszabbították a vörös kódot a rendkívüli hőség miatt. A speciális intézkedés jövő kedd éjfélig marad érvényben a szociális és családügyi miniszter döntése szerint. A cél az, hogy a veszélyeztetett emberek, különösen az idősek, a betegek és a hajléktalanok időben segítséget kapjanak. A vörös kód idején a szociális intézményeknek minden rászorulót fogadniuk kell. Minden eddiginél alacsonyabb a Velencei tó vízállása. Az Agárdi vízmércén ma reggel 52 cm-t mértek. Ezzel megdőlt a korábbi 2022-ben felállított negatív rekord. A vízügy szerint a mérést ezúttal szélcsendben végezték, ezért tekinthető hivatalos rekordnak. A szakemberek arra számítanak, hogy a tartós hőség és a csapadék hiány miatt a tó vízszintje a nyár folyamán tovább csökkenhet. Zsúfoltan indul a nyár a csomagküldő szolgáltatóknál az új uniós vámszabályok miatt. Július 1-től a harmadik országokból érkező kísértékű küldemények után is vámot kell fizetni. Ezért sokan gyorsan még a változás előtt rendelnek a külföldi webáruházakból. Az NMHH arra figyelmeztet, hogy a megnövekedett forgalom miatt érdemes időben feladni és átvenni a leveleket, csomagokat, mert a sikertelen kézbesítés után a küldemény akár vissza is kerülhet a feladóhoz. Sokan választanak belföldi úti célt. A hazai turisták tavaly 50 millió utazást tettek itthon, és 2024-hez képest 16%-kal többet, 1200 milliárd forintot költöttek. A legtöbb pénzt szállásra fordítják, mondta rádiónknak Kovács Csaba, a Központi Statisztikai Hivatal szakértője.
2: Rendszerűen növekszik a szállásköltések aránya a turisztikai kiadásokon belül, az egyéb költésnemek, mint a közlekedés, étkezés, rovására. A belföldi utazások során eltöltött idő 40%-át nem turisztikai szálláshelyen, hanem ismerősök által nyújtott szálláson, vagy saját ingatlanjukban töltik el az utazók. A Balaton továbbra is örökít a dominanciáját. Az eltöltött idő közel harmada a magyar tengernél történik. Pozitív képet árnyalja az, hogy az elmúlt években csökkent a lakosságon belül azoknak az aránya, akik egy év alatt legalább egy alkalommal részt vesznek többnapos belföldi utazásra.
1: Eső holnapra sem jut, tűzhet a nap, csak néhány gomoly felhő jelenhet meg, a szél sem támad fel, a levegő napközben 31-37 fokig melegszik. Péntektől tovább erősödik a hőség, és marad a napsütés. Hajnalban 13-18 fok lehet, délután 33 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton és vasárnap is ragyogó napsütés vár ránk, esőre pedig nincs sok esély. Néhol a hőmérők akár 40 fokot is mutathatnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az év legrövidebb éjszakája, a Szent Iváné lesz ma este. Mondjuk, aki álmatlanságban szenved, annak igazából tök mindegy, hogy sokat nem alszik, vagy keveset nem alszik. Az Insomnia jön majd a Faithless-től a következő órában, mint ahogy itt lesz majd a Get Serious, a Cut and Move-tól, vagy éppen a Missing, az Everything But The Girl.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Mi lett volna, ha című rovatunk újabb darabja érkezik? Mi lett volna akkor, hogyha most érkező dal szerzője Linda Perry nem hívja át magához egy kis stúdiózásra Christina Aguilerát? Akkor valószínűleg ez a dal az eredeti terveknek megfelelően Pinkhez kerül, akinek hát hangi adottságait ismerve biztos, hogy ugyanígy el tudta volna énekelni ezt a dalt, de én azt mondom, hogy mégis jól alakult ez így, hogy végül a Beautiful Christina Aguilera élet. Ez jön most itt a Bestem.

Best FM, a legjobb zenék, Enya, PDD, Mario Winans, igen illusztris népsor. Ennek ellenére a megjelenését követően 8 hetet volt kénytelen tölteni a Billboard 100-as lista második helyén, mert egy bizonyos Usher, bizonyos Yeah című dala letaszíthatatlan volt a trónról.

lett 30 éves leghíresebb albumuk, a Walking Wounded, ami 1996-ban jelent meg. Ennek örömére ezt az albumot is több más Everything But The Girl albummal együtt egy újrakevert, exkluzív díszdobozos kiadásban lehet megvenni, illetve egyelőre még csak megrendelni az ő honlapjukon keresztül. Everything But The Girl, Missing, most itt a Beszám.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Holnaptól az egész országra érvényes a tűzgyújtási tilalom, turista utakat is boríthat azbesztel szennyezett kőzúzalék. A kánikula kitart, esni nem nagyon fog. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Tűzgyújtási tilalom érvényes holnaptól az egész országban. A kánikula és az elhúzódó csapadékhiány miatt ugyanis mostanra mindenhol kiszáradt a biomassa az erdőkben. Ha ez kigyullad, a lángok már kisebb szélben is gyorsan terjednek és nagy tűzvészt is okozhatnak. A tilalom idején tilos tüzet gyújtani belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében. A tiltás a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. Rendkívüli parlamenti ülés lehet jövő héten. A képviselők hétfőn és kedden egyebek mellett a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, az ügynökakták feltárásáról, valamint az egyedi gyógyszer támogatási kérelmek új rendszeréről tárgyalhatnak. Az országgyűlés tavaszi ülésszaka már véget ért, ezért a képviselők csak rendkívüli ülésen folytathatják a munkát. Turista utakra is kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék. A Magyar Természetjáró Szövetség eddigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túraszakaszt és körülbelül 30 kilométernyi más turista utat érinthet a probléma, mondta el rádiónknak Farkas Péter kommunikációs igazgató.
2: Elsősorban Nyugat-Magyarországra került ebből a szennyezett kőzúzalékból. Az országos kék túra kelet felé kivezető szakasz Kőszegen az bizonyítottan szennyezett. Valaki egyszer áthalad egy ilyen szennyezett útszakaszon, még nincs kitéve nagy egészségügyi kockázatnak, tehát nem szeretnénk pánikot kelteni, csak tájékoztatni szeretnénk. Akik rendszeresen ki vannak téve a szennyezésnek, azokra sajnos nagyobb veszélyt jelent. Folyamatosan próbálunk adatot gyűjteni, hogy el tudják dönteni, hogy szeretnének elkerülni egy ilyen szennyezett útszakaszt. Megfontoljuk, hogy ideiglenesen vagy akár véglegesen a kár elhárításig a turista utat eltereljük onnan.
1: Már Franciaországban is megjelent az ebola. Az első azonosított beteg egy orvos, ő egy humanitárius misszióról tért haza Kongóból, ahol 5 hete járvány tört ki. A beteget azonnal egy speciális intézménybe vitték, állapota stabil. Most igyekeznek felkutatni mindenkit, aki kapcsolatba került az orvossal. A francia egészségügyi minisztérium szerint az európai lakosságra leselkedő veszély csekély. Holnap is marad a napos, száraz és forró idő, kevés gomoly felhő a középső és déli megyékben költözhet az égre, esni nem fog. A levegő napközben 31-37 fokig melegszik. Péntektől tovább erősödik a hőség és marad a napsütés, délután 33 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton és vasárnap is ragyogó napsütésben olvadozhatunk, esőre nem sok esély van, néhol akár 40 fokot is mutathatnak majd a kinti hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A mai Szent Iváné után egyre rövidebbek lesznek a nappalok. Lehet ezt így is nézni, ugye félig teli vagy félig üres a pohár, de ettől függetlenül azért én június 24-én a szuperhíró dalát egy picikét pesszimistának érzem. Az utolsó boldog nyár. Ennél sokkal pozitívabb az Oliver from Earth dala. A világ az enyém. Mindkettő érkezik a következő órában.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Ha valaki mostanában egy Hiltonban tervez megszállni Angliában, lehet, hogy találkozik a most érkező csapat énekesnőivel, Ruth Ann Boyle-al, aki már évek óta hotelmenedzserként dolgozik. You know you're not alone.

Best FM a legjobb zenék, ha bár amikor ez a kislemez megjelent, akkor még együtt voltak, de nem sokkal a megjelenés után már szakítottak, úgyhogy sokan gondolják úgy, hogy ez a dal egyfajta üzenet az exnek, P. Diddynek. A szerelmem nem megvásárolható. My love don't cost a thing.

Best FM a legjobb zenék, hát ma is olyan meleg volt, meg holnap is olyan meleg lesz, hogy szerintem sokan, hogyha tehetnénk, akkor ugyanúgy még a bőrünket is ledobnánk magunkról, mint Robbie Williamsnek a most érkező dalnak a videóklipében. 34 fokos nappali maximum, semmi szél, semmi fel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Célkeresztben az edzőtermek vizsgálódnak a fogyasztóvédők. Kiváló minőségű dinnyére számítanak idén a termelők. Napos száraz, egyre melegebb időre készüljünk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Újraindult az Intercity és hálókocsik fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a MÁV által visszavett üzemben egy éve állt a munka, most azonban ismét megkezdődhet a javításra váró kocsik forgalomba állítása. A tárcavezető szerint jelenleg a vasúttársaság szerelvényeinek mintegy negyede üzemképtelen, mert javításra vagy fővizsgára vár. Az edzőtermekben vizsgálódnak országszerte a fogyasztóvédők. Azt nézik, hogy az általános szerződési feltételekben vannak-e olyan kikötések, amelyek indokolatlan hátrányt okozhatnak a vendégeknek. A cél, hogy a fogyasztók egyértelműbb és kiegyensúlyozottabb feltételek mellett vehessék igénybe a fitness és sportszolgáltatásokat. A hatóság szerint ilyen átfogó ellenőrzés eddig még nem volt. Jó dinnye szezonra számítanak a termelők. A szakemberek szerint a kedvező időjárásnak köszönhetően idén is kiváló minőségű görög és sárga dinnye kerülhet a boltokba, piacokra. A szabadföldi magyar görög dinnye július elejétől jelenik meg nagyobb mennyiségben. A várakozások szerint mintegy 160 ezer tonnát szüretelhetnek le. Idehaza egyébként fejenként 10-12 kilónyi görög és másfél kiló sárga dinnye fogy évente. Idén is négy témában várják a fiatalok jelentkezését a Cinemira Filmfesztivál videóversenyére. A nevezők másfél perces filmeket készíthetnek, mondta rádiónknak Lakos Nóra, a fesztivál alapítója.
3: Az első az a valóságdíjas képzelet, ahova ilyen AI-tól kezdve álmon keresztül bármilyen szürreális és valóság közötti történeteket várunk. A Kinéz vissza rád, az egy ilyen ki vagyok én identitás keresés. Idén a Nem Oké kampánnyal együttműködve van a bullying témánk. Bármilyen olyan témában készítettek filmet, ami úgy érzik, hogy sérti a jogaikat, vagy bármilyen módon kiközösítés, zaklatás bullyingról lenne szó, illetve van a videoklip verseny.
2: Eső holnapra sem jut, tűzhet a nap, csak néhány gomoly felhő jelenhet meg, a szél sem támad fel, a levegő napközben 31-37 fokig melegszik. Péntektől tovább erősödik a hőség, és marad a napsütés. Hajnalban 13-18 fok lehet, délután 33 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton és vasárnap is ragyogó napsütés vár ránk, esőre pedig nincs sok esély. Néhol a hőmérők akár 40 fokot is mutathatnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Mindenféle lányok, hölgyek, csajok lesznek a következő órában, de tényleg jönnek majd a szőkék, köszönhetően a Sziasztok lányoknak, aztán érkeznek az igazi sexy lady-k, mert hogy jön majd Segi is, és hát azok a lányok is itt lesznek, akik, hogy is mondjam, csak nagyobb felületen szépek. A Big Girl Mikától is jön a következő órában.
4: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM, a legjobb zenék. Emlékszem azokra az időkre, amikor egy korsos sörrel a kezünkben ültünk a parton, és néztük a naplementét. Így szól a Cadaver első sora, amit egyébként mostanában bármikor lehet rekonstruálni, és az meg különösen menő lenne, hogyha közben tényleg szólna a háttérben a Cadaver. Érkezik a Necrocán itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék, akárcsak az előbb hallott Backstreet Boys esetében, a most érkező Spice Girls-nél is. Hát volt olyan időszak, hogy az egyik tag kivált, hogy másfelé próbálkozzon. Csak még a Backstreet Boys esetében Kevin Richardson viszonylag hamar visszatalált a zenekarhoz, addig hát a Spice Girls-nél, amikor Jerry Halliwell visszatért, addigra Victoria Beckham gondolta meg magát, és most gyakorlatilag rávár az egész világ, meg a másik négy lány, hogy végre ő is visszatérjen a zenekarhoz, és akkor meg tudják csinálni azt a nagy visszatérő világkörüli turnét, amiről most már évek óta mindenki beszél. És amiből szerintem egyébként az ég egyet a világon semmi nem lesz. Mindegy. Spice Girls, Viva Forever! Ez jön itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék, és amit pár dallal ezelőtt a Backstreet Boys, illetve a Spice Girls kapcsán mondtam, ugye kivált tagokról, hát az itt a most érkező Téged esetében hatványozottan igaz. Itt ennél a dalnál még együtt volt az ötös fogat, jön a Babe a Best FM a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: A Deep Dish pont múlt szombaton, 20-án zenélt legutóbb Budapesten. Erik Pritz pedig, hogyha jól tudom, akkor valamikor szeptember első hétvégén érkezik majd megint a fővárosba. Nálunk a következő órában mind a ketten lesznek, a Deep Dish a Flashdance, Erik Pritz pedig a pianót hozza, Király Viktor és a Fire után.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM, a legjobb zenék, minden adat fent van az interneten róluk. Melyik nagylemezük hanyadik lett az angol nagylemez listán, az amerikai album listán? Egy dologra nincs sehol magyarázat, hogy egy skót poprock banda miért pont a Texas nevet választja magának. Érkezik az I Don't Want a Lover, itt a Best FM.

We're gonna celebrate, we're gonna celebrate. Besztepem a legjobb zenék, it's no good, dehogy nem jó. Hát a szerda is kipipálva, hogy megint egy nappal közelebb kerültünk a hétvégéhez. Ráadásul a szerdát a Depeche Mode-dal zárjuk, akkor az csak is és kizárólag jó lehet. Holnap csütörtök, 120 percnyi dance-el indítjuk majd a csütörtök estét. DJ Miller fog hozzám csatlakozni 6 és 8 óra között. Ennyi volt már a Night Shift, jön a Depeche Mode és az It's No Good. Én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.